0: ismerőjét, akit mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

0: Ez a Fox Rádió,
1: a Vajdaság új rádiója.
0: Slágerek, magyar kedvencek, és minden, ami fontos a Tisza mentén.
2: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Five days on the

0: online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről.
1: És most
0: induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra.

0: ismerőjét, akit mosolyra kell hangolni?
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re! Fox! Vajdaság új rádiója! Mosolyra hangol!

0: ismerőjét, akit mosolyra kell hangolni?
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re! Fox! Vajdaság új rádiója! Mosolyra hangol!

0: online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről.
1: És most
0: induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel,

0: Ismerőjét, akit mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről. És most induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra.

0: Ismerőjetek itt mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

Jó reggelt, Vajdaság! FM-en, online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről. Induljon a reggel a legfontosabb információkkal és olyan zenével, amire jól esik ébredezni, készülődni. A legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra a mai napot is.

reggelt. Ezekkel a slágerekkel igazán jól indul a nap. Slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság.

0: Ismerőjét, akit mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

Nekem csak az a gyönyörű.

0: Önnek is fontos a biztonság? Akkor ne keresgéljen tovább, várja Önt a Bata műszaki állomás Olomhegyesen. Nálunk minden típusú gépjármű műszaki vizsgája egy helyen elintézhető, sőt még a rendőrségre sem kell bemennie a papírokkal. Gumijavítás, szerelés, ezt is ránk bízhatja vulkanizáló műhelyünkben. Fotóműbeállítás, optika, természetesen bármilyen jármű esetén. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság kezdődik. A hidraulika a gépereje. Ha pontosan működik, a munka is halad. A Hidromatik Orom hidraulikus hengerek szakszerű javítását és felújítását végzi mezőgazdasági, ipari és építőipari gépekhez. Komplett hidraulikus rendszerek javítását és gyártását is vállaljuk, valamint egyedi méretben új hengerek készítését. Tapasztalat, precizitás, megbízhatóság. Hidromatik Orom. Hívjon bizalommal 069 799 151. Hidromatik Orom. Erő a hidraulikában.
1: Jó reggelt, Vajdaság! FM-en, online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről. Induljon a reggel a legfontosabb információkkal és olyan zenével, amire jól esik ébredezni, készülődni. A legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra a mai napot is. Fox Rádió.

0: Jó reggelt!
1: Ezekkel a slágerekkel igazán jól indul a nap. Slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság.

0: Szelcse szívében a zöld utcán új lehetőség születik az életre. A Green 45 modern lakásokat kínál. Átgondoltan tervezve, a jövő igényeire szabva, saját parkolóhellyel, elektromos autótöltőkkel. Az ön kényelméért, az ön családjáért, egy biztonságosabb holnapért. Green 45. Befektetés a biztonságba, közvetlenül a beruházótól. Hívja 069 77 87 99-es számot. Büszkén mutatjuk be új kínálatunkat, amely minden fémárut tartalmaz, amire építési és kézműves projektjeihez szüksége lehet. Minőségi lemezek a tetőfedéstől a díszítő elemekig, különféle profilok tartós szerkezetekhez, csövek széles választék a víz, fűtés és egyéb telepítésekhez, minden segédanyag a teljes és minőségi munkához. Profi vagy hobbi szinten dolgozik, nálunk mindent megtalál, amire szüksége van. Győződjön meg saját szemével kínálatunk kiváló minőségéről megfizethető áron. Metálmánia D.O.O. Kanizsa, Fejér Ferenc utca szám nélkül. 024 4877 745. Agrotész, a mezőgazdaság teljes körforgása, egy kézben. Az Agrotész nem csak termékeket kínál, hanem végigkíséri a gazdálkodás teljes folyamatát, a vetéstől egészen a betakarításig. Prémium műtrágyák, vetőmagok, növényvédelem és szaktanácsadás. Az állattartókra is gondolunk, megoldások a jószágtól a takarmányozásig. Családi, gazdasági vagy nagyüzemi termelés? Az Agrotésznál a szakértelem és a minőség mindig kéznél van. Agrotész, a gazda biztos partnere, a kezdetektől a végéig. Óbecse Péter réve, Mohol, Temerin és Padé.
1: Üres a tál? Persze, hiszen Gebi.
2: Frendi és Vendi, hazai eleve világszínvonalon. Ideáldog, Unidog, Uniket, energia, egészség, boldog farkcsóválás.
1: És a tappancsok? Már megint a tál körül.
2: Gebi, ahol minden falat számít. Ugorj be a legközelebbi Gebi kereskedőhöz.
3: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság.

0: Ismerőjetek itt mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

0: mindenki jól lakott, vagy mégsem?
1: A tappancsok már jelzik, itt az ideje a Gabinek. Frendi és Vendi, hazai prémium minőség. Ideáldog, Unidog, Unique, a legboldogabb farkcsóválásokért.
0: Gabi, mert a tál sosem marad sokáig tele. Keresd a Gabi kereskedőknél. Különleges élményre vágyik a család, vagy büszke a póniára? Most itt a lehetőség. Május 10-én, vasárnap 11 órától a Zentai Lovastanyán megrendezik az 5. póni találkozót, ahol a napfénypontja a póni szépségverseny. Ha az ön pónia is megérdemli a reflektorfényt, nevezzen bátran. Várjuk a legszebb, legápoltabb, legkülönlegesebb pónikat. A látogatókra is vidám programok várnak. Simogatás, lovaglás, fotózkodás, igazi családi élmény minden korosztálynak. Zenta Tornyosi út Lovastanya, május 10-11 órától. Jelentkezés és információ Novák Károlynál a 069 122 60 30-as telefonszámon. Ne maradjanak le, találkozzunk a pónik világában! Készüljön a szezonra az Agrotech-hel. Vetőgépek, magágy előkészítők, germinátorok, fogasok, permetezők, stájer, armatrak és zumlion traktorok. Fégelkocsik és minden, amire szüksége van. Használja ki tavaszi akciónkat, várja felkészülten a szezont. 024-224-224. Agrotech, Topolyai út 2, Orumhegyes. Teljes körű kínálatunkért látogasson el weboldalunkra www.agrotech.rs.
2: Visszamente az ország és a világ legfontosabb hírei.
3: Fox Hírszolgálat.
2: Fox Hírszolgálat.
4: Jó napot, Börcsök Mónika vagyok. 10 napon belül dönthetnek az előrehozott választásokról Szerbiában. Betekintést biztosít az MNT a kért pénzügyi dokumentációba. Tisza mentén ma frissebb, változékonyabb idő várható, a hőmérséklet 21 fok körül alakul. Hozom a részleteket.
2: Hírek a Fox Rádióban.
4: Alekszandar Vučić szerb államfő szerint 10 napon belül döntés születhet az előrehozott választások kiírásáról. Az elnök hangsúlyozta, hogy a választások fontosak az ország jövője szempontjából, és a döntést a polgárok hozzák meg. Vučić arról is beszélt, hogy Szerbiában jelenleg 3,3%-os az infláció, ami szerinte több európai uniós országnál is alacsonyabb. Ugyanakkor kiemelte, hogy a gyógyszerek ára jelentősen emelkedett az elmúlt időszakban, írja Magyar Szó. A Magyar Nemzeti Tanács betekintési lehetőséget biztosít a kért pénzügyi dokumentációba, közölte Fremond Árpád, az MNT elnöke. Elmondása szerint az intézmény minden közérdekű adatigénylésre felelősen reagál, ugyanakkor a kért adatok több mint 12 év dokumentációjában találhatók meg. Hangsúlyozta, az MNT célja továbbra is az átlátható és jogszabályoknak megfelelő működés, írja Magyar Szó. Módosította a villamosenergia elszámolás szabályait a szerbiai energiaügynökség. A változások elsősorban az energetikai vállalatokat és a megújuló energiaforrásokat érintik, például a naperőműveket és a szélerőműveket. Szakértők szerint a lakossági áramszámlák egyelőre nem emelkednek, ugyanakkor az új költségelemek hosszabb távon kisebb drágulást hozhatnak, írja Danas. A Meteorológiai Világszervezet szerint már a nyár elején visszatérhet az El Niño időjárási jelenség, amely világszerte befolyásolja a hőmérséklet és a csapadék alakulását. A szakemberek szerint emiatt a következő hónapokban Európa nagy részén az átlagosnál melegebb idő várható. Az El Niño a csendes óceán felmelegedésével járó természetes jelenség, amely gyakran erősíti a szélsőséges időjárási hatásokat is, közölte az MTI a Meteorológiai Világszervezet jelentése alapján.
2: Fox Rádió, időjárás.
4: Ma már érezhetően frissebb levegő érkezik, a hét közepéhez képest visszafogottabb lesz a meleg. Tisza mentén változóan felhős az idő, 21 fok körüli csúcshőmérséklettel. A levegő párásabb lehet és zivatarok miatt figyelmeztetés van érvényben. Holnap reggel 13 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben pedig 22 fok várható, több alkalommal záporral, esővel. A hét végére fokozatos javulás körvonalazódik. Vasárnapra ismét közel 27 fokos meleg térhet vissza.
1: Az időjárás támogatója.
4: Svetofor. Látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Medence 2,44 méter, 2624,90 dinár. Füstölt grillkolbász 1 kg 349,90. Fogyasztott virsles kiflik 1 kg 229,90. Szendvics keksz 500 g 174,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
2: Fuchs Rádió, orvosmeteorológia.
4: A frissebb, párásabb levegő és a közeledő záporok ma érzékenyebben érinthetik a szívbetegeket, az aszmásoknál pedig nehezebb légzés is jelentkezhet, miközben sokaknál hangulatingadozás vagy ízületi panaszok is előfordulhatnak. Érdemes ma kicsit lassabb tempót választani, és ha tehetik, a hosszabb szabadtéri programokat a szárazabb időszakokra időzíteni. Egy könnyedebb ebéd, például cézár saláta most jobban eshet a szervezetnek, mint a nehezebb fogások. A nap végén egy csésze rojbusz tea segíthet ellazulni és megnyugodni. Tiszamentén továbbra is magas a pollenterhelés, de térségenként eltérő összetétellel. Északon, Magyarkanizsa és Zenta környékén továbbra is erősebb a nyír és a gyertyán pollenje. Míg délebre Óbecse térségében egyszerre több allergén, köztük a csalánfélék, a sóska, valamint a füvek pollenje is magas koncentrációban van jelen. A párásabb, zivataros idő átmenetileg csökkentheti a pollenek mennyiségét, de eső előtt a panaszok még erősödhetnek is. Érdemes figyelni a tünetek változására és a gyógyszereket időben bevenni. A Tisza vízállás a Zentánál 233 cm, stabil, a vízhőmérséklete 17 fok. A frissebb, változékonyabb idő miatt a halak mozgása óvatosabb lehet. Ma a természetes csalik és a lassabb vezetés lehet eredményesebb. Az ezüst kárász és a karika keszeg a csendesebb részeken, a szilvaóró keszeg pedig az enyhén áramló szakaszokon lehet aktívabb. Zivatar előtt rövid időre megélénkülhetnek a kapások. Ne feledjék, a szemetes zsák is része a horgász felszerelésnek. Aki jól választ időpontot, most szép fogásra számíthat a Tiszán.
1: Aki a jó közérzetről gondoskodik.
4: Romel Zenta, minden egy helyen, csak önöknek. Jobb csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg 1099 dinár per darab. Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár per darab. Baumit kéz belső vakolat 40 kg-os 679 dinár per darab. Baumit kéz külső vakolat 40 kg-os 735 dinár per darab. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Rommel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon, és fedezze fel kínálatunkat a www.rommel.rs oldalon.
2: Fox Rádió, útinfó.
4: Tisza mentén a változékonyabb idő miatt helyenként nedvesebb, csúszósabb útszakaszokra kell számítani, záporok és zivatarok idején pedig romolhatnak a látási viszonyok. A Szabadka-Belgrád útvonalon az E75-ös autópályán továbbra is forgalomkorlátozások lassítják a haladást. A Kovély és Újvidék dél közötti szakaszon útburkolat felújítás zajlik, míg a Ruma és a Batrovci határátkelő közötti részen karbantartási munkák miatt időszakos sávlezárásokra kell számítani. A Belgrád Csercsek irányban a Milosveliki autóúton a Prélina és Takovó közötti szakaszon is karbantartási munkák zajlanak, emiatt Belgrád irányába sávlezárások lassítják a forgalmat. A határátkelőknél a személyforgalomban nincs jelentősebb várakozás, a teherforgalomban azonban az utolsó adatok szerint Batrovcinál és Sídnél 3, Horgosnál, Kelebiánál és Sremszkaracsánál 1 órás a várakozás. Indulás előtt érdemes tájékozódni a polisz.hu oldalon vagy a Border Watcher alkalmazáson. Rövid emlékeztető, a Királyhalom, Ásotthalom és a Horgos 2 Röszke 2 határátkelők már 0-24 órás nyitvatartással működnek, ami segítheti majd az áthaladást a nyári forgalmasabb időszakban is. Vezessenek körültekintően. Ma az ég is egy kicsit borongósabb énnyét mutatja, de maradjanak velünk a következő órában is, mert egy jó dal most is sokat tud dobni a hangulaton. Egymás után jönnek a jól ismert foxos kedvencek itt a 979-en. Balesetmentes utat és kellemes napot kívánunk!
1: Aki a biztonságos közlekedést támogatja.
4: Májusban sok újdonsággal várja Önt a Hungarikum Market. Kemping kördobozos sajt natur és cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Marlenka finomságok, köztük az Incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikum Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség.
2: Jó reggelt, Vajdaság! SMS, online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről. Induljon a reggel a legfontosabb információkkal és olyan zenével, amire jól esik ébredezni, készülődni. A legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra.

0: támogatója.
1: Defekt, útszéli leállás, irány a HK Vulkaniz Érzenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062 830 0188. HK Vulkanizér, gyors megoldás, amikor számít.
2: Létezik egy hely, ami meg

0: Ha messzire is indulsz, vidd magaddal az ismerős hangot. Vannak frekvenciák, amelyek nem ismernek határokat. Töltsd le a Radio Player-t, és hallgass a Fox Rádiót bárhol, bármikor.
1: Büszkén mutatjuk be új kínálatunkat, amely minden fémárut tartalmaz, amire építési és kézműves projektjeihez szüksége lehet. Minőségi lemezek a tetőfedéstől a díszítő elemekig, különféle profilok tartós szerkezetekhez, csövek széles választék a víz, fűtés és egyéb telepítésekhez, minden segédanyag a teljes és minőségi munkához. Profi vagy hobbi szinten dolgozik, nálunk mindent megtalál, amire szüksége van. Győződjön meg saját szemével kínálatunk kiváló minőségéről megfizethető áron. Metálmánia D.O.O. Kanizsa, Fejér Ferenc utca szám nélkül. 024-4877-745. Önnek is fontos a biztonság? Akkor ne keresgéljen tovább! Várja Önt a Bata műszaki állomás Oromhegyesen. Nálunk minden típusú gépjármű műszaki vizsgája egy helyen elintézhető, sőt, még a rendőrségre sem kell bemennie a papírokkal. Gumijavítás, szerelés, ezt is ránk bízhatja vulkanizáló műhelyünkben. Fotóműbeállítás, optika, természetesen bármilyen jármű esetén. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság kezdődik. MRI System, mágneses rezonancia nagybecskerek, koponya, gerinc, has és kismedence, izomzat és csontrendszer, valamint magzati agyi vizsgálatok. Orvoscsoportunkat több éves munkatapasztalattal rendelkező szakképzett radiológusok alkotják. Az egészsége nálunk biztos kezekben van. MRI System nagybecskerek, Dr. Vásza Szávics utca 44, 023 600-160 vagy 066 544 023. MRI System. Műszaki vizsga. Intézzel egyszerűen, egy helyen. Motorkerékpár, személyautó, tehergépjármű vagy mezőgazdasági jármű. Az Eurokop Magyar Kanizsa mindegyikre megoldás. Gyors ügyintézés, részletfizetés, matrica kiadás, nálunk minden gördülékenyen megy. A Horgosi út 8-as szám alatt várjuk. Hívjon minket időpontért a 069 187 36 66 vagy a 024 487 36 66-os számon. Hétfőtől péntekig 7 és 15 óra, szombaton 7 és 12 óra között. Eurokop Magyar Kanizsa, ahol a vizsga nem kihívás, hanem rutin. Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv. Próbálja ki a világ egyik leggyorsabban fejlődő sportját, a padelt. Mozgás, kikapcsolódás és remek hangulat barátokkal vagy családdal. A Riverside Padel Club pályája a Tisza partján várja Önöket Magyar Kanizsán. Foglaljon időpontot még ma 069 1200 170 vagy keresse őket Instagramon Riverside Padel Club. Padel a Tisza partján.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek. Fox Rádió Vajdaság. Mosolyra hangol. Fox. Put a record on.

0: Ismerőjét, akit mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

0: Szabolcs szívében a zöld utcán új lehetőség születik az életre. A Green 45 modern lakásokat kínál. Átgondoltan tervezve, a jövő igényeire szabva, saját parkolóhellyel, elektromos autótöltőkkel. Az ön kényelméért, az ön családjáért, egy biztonságosabb holnapért. Green 45, befektetés a biztonságba, közvetlenül a beruházótól. Hívja 069 77 87 99-es számot. Büszkén mutatjuk be új kínálatunkat, amely minden fémárut tartalmaz, amire építési és kézműves projektjeihez szüksége lehet. Minőségi lemezek a tetőfedéstől a díszítő elemekig, különféle profilok tartós szerkezetekhez, csövek széles választék a víz, fűtés és egyéb telepítésekhez, minden segédanyag a teljes és minőségi munkához. Profi vagy hobbi szinten dolgozik, nálunk mindent megtalál, amire szüksége van. Győződjön meg saját szemével kínálatunk kiváló minőségéről megfizethető áron. Metálmánia D.O.O. Kanizsa, Fejér Ferenc utca szám nélkül. 024 4 877 745. Gazdák, vállalkozók, építkezők, figyelem! A Krisz Remont Gunarason fémvázas, raktárak, hangárok, fészerek és istállók tervezésével és kivitelezésével foglalkozik. Stabil, tartós szerkezetekkel a gazdasági igényeire szabva. Mezőgazdasági gépek felújítását is vállaljuk, valamint gyűrűs hengerek gyártását. Precíz kivitelezéssel, megbízható szakértelemmel. Ha fontos a masszív szerkezet, a pontos munka és a hosszú távú megoldás, válassza a Krisz Remont csapatát. Gunaras Ady Endre 5. A telefonszám 065 86 488 46. Krisz Remont. Erős szerkezet, biztos alap a gazdaságnak. A hidraulika a gép ereje. Ha pontosan működik, a munka is halad. A Hidromatikorom hidraulikus hengerek szakszerű javítását és felújítását végzi mezőgazdasági, ipari és építőipari gépekhez. Komplett hidraulikus rendszerek javítását és gyártását is vállaljuk, valamint egyedi méretben új hengerek készítését. Tapasztalat, precizitás, megbízhatóság. Hidromatikorom. Hívjon bizalommal 069 799 151. Hidromatikorom. Erő a hidraulikában. Ízületek, bőr, mozgás? Ez a Collagen Fix szerepe. Bemutatjuk a folyékony Collagen Fix kollagént. Innovatív összetétel, bioaktív peptidek, hialuronsav. Támogatja a porc regenerációját, enyhíti a fájdalmat, és közben a bőröd is feszesebb és hidratáltabb lesz. Neked szól, ha sportolsz, aktívan élsz, vagy csak szeretnél mozgékony és fiatalos maradni. Maradj fiatal, maradj lendületben, maradj mozgásban. Collagen Fix, az Essence-tól.
1: Tiszamente, az ország és a világ legfontosabb hírei.
2: Fox Hírszolgálat.
1: Fox Hírszolgálat.
3: Jó napot, Börcsök Mónika vagyok. 10 napon belül dönthetnek az előrehozott választásokról Szerbiában. Betekintést biztosít az MNT a kért pénzügyi dokumentációba. Tisza mentén ma frissebb, változékonyabb idő várható, a hőmérséklet 21 fok körül alakul. Hozom a részleteket.
1: Hírek a Fox Rádióban.
3: Alekszandar Vučić szerb államfő szerint 10 napon belül döntés születhet az előrehozott választások kiírásáról. Az elnök hangsúlyozta, hogy a választások fontosak az ország jövője szempontjából, és a döntést a polgárok hozzák meg. Vučić arról is beszélt, hogy Szerbiában jelenleg 3,3%-os az infláció, ami szerinte több európai uniós országnál is alacsonyabb. Ugyanakkor kiemelte, hogy a gyógyszerek ára jelentősen emelkedett az elmúlt időszakban, írja a Magyar Szó. A Magyar Nemzeti Tanács betekintési lehetőséget biztosít a kért pénzügyi dokumentációba, közölte Fremond Árpád, az MNT elnöke. Elmondása szerint az intézmény minden közérdekű adatigénylésre felelősen reagál, ugyanakkor a kért adatok több mint 12 év dokumentációjában találhatók meg. Hangsúlyozta, az MNT célja továbbra is az átlátható és jogszabályoknak megfelelő működés, írja a Magyar Szó. Módosította a villamosenergia elszámolás szabályait a szerbiai energiaügynökség. A változások elsősorban az energetikai vállalatokat és a megújuló energiaforrásokat érintik, például a naperőműveket és a szélerőműveket. Szakértők szerint a lakossági áramszámlák egyelőre nem emelkednek, ugyanakkor az új költségelemek hosszabb távon kisebb drágulást hozhatnak, írja Danász. A meteorológiai világszervezet szerint már a nyár elején visszatérhet az El Niño időjárási jelenség, amely világszerte befolyásolja a hőmérséklet és a csapadék alakulását. A szakemberek szerint emiatt a következő hónapokban Európa nagy részén az átlagosnál melegebb idő várható. Az El Niño a csendes óceán felmelegedésével járó természetes jelenség, amely gyakran erősíti a szélsőséges időjárási hatásokat is, közölte az MTI a Meteorológiai Világszervezet jelentése alapján.
1: Fox Rádió időjárás.
3: Ma már érezhetően frissebb levegő érkezik, a hét közepéhez képest visszafogottabb lesz a meleg. Tisza mentén változóan felhős az idő, 21 fok körüli csúcshőmérséklettel. A levegő párásabb lehet és zivatarok miatt figyelmeztetés van érvényben. Holnap reggel 13 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben pedig 22 fok várható, több alkalommal záporral, esővel. A hétvégére fokozatos javulás körvonalazódik, vasárnapra ismét közel 27 fokos meleg térhet vissza.
1: Az időjárás támogatója
2: Svetofor. Látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Medence 2,44 méter 2624,90 dinár. Füstölt grillkolbász 1 kg 349,90. Fogyasztott virsles kiflik 1 kg 229,90. Szendvics keksz 500 g 174,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
1: Fox Rádió. Orvosmeteorológia.
3: A frissebb, párásabb levegő és a közeledő záporok ma érzékenyebben érinthetik a szívbetegeket, az aszmásoknál pedig nehezebb légzés is jelentkezhet, miközben sokaknál hangulatingadozás vagy ízületi panaszok is előfordulhatnak. Érdemes ma kicsit lassabb tempót választani, és ha tehetik, a hosszabb szabadtéri programokat a szárazabb időszakokra időzíteni. Egy könnyedebb ebéd, például cézár saláta most jobban eshet a szervezetnek, mint a nehezebb fogások. A nap végén egy csésze rojbusz tea segíthet ellazolni és megnyugodni. Tisza mentén továbbra is magas a pollenterhelés, de térségenként eltérő összetétellel. Északon, Magyar-Kanizsa és Zenta környékén továbbra is erősebb a nyír és a gyertyán pollenje, míg délebre Óbecse térségében egyszerre több allergén, köztük a csalánfélék, a sóska, valamint a füvek pollenje is magas koncentrációban van jelen. A párásabb zivataros idő átmenetileg csökkentheti a pollenek mennyiségét, de eső előtt a panaszok még erősödhetnek is. Érdemes figyelni a tünetek változására és a gyógyszereket időben bevenni. A Tisza vízállás a Zentánál 233 cm, stabil, a vízhőmérséklete 17 fok. A frissebb, változékonyabb idő miatt a halak mozgása óvatosabb lehet. Ma a természetes csalik és a lassabb vezetés lehet eredményesebb. Az ezüst kárász és a karika keszeg a csendesebb részeken, a szilvaorró keszeg pedig az enyhén áramló szakaszokon lehet aktívabb. Zivatar előtt rövid időre megélénkülhetnek a kapások. Ne feledjék, a szemetes zsák is része a horgász felszerelésnek. Aki jól választ időpontot, most szép fogásra számíthat a Tiszán.
1: Aki a jó közérzetről gondoskodik.
2: Romel Zenta, minden egy helyen, csak önöknek. Ásványgyapott tekercsben 189 dinár per négyzetméter. USB lapok 9 mm, 1630 dinár per darab. Gipszkarton 12,5 mm-es, 306 dinár per négyzetméter. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Rommel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon, és fedezze fel kínálatunkat a www.romel.rs oldalon.
1: Fox Rádió. Útinfo.
3: Tisza mentén a változékonyabb idő miatt helyenként nedvesebb, csúszósabb útszakaszokra kell számítani, záporok és zivatarok idején pedig romolhatnak a látási viszonyok. A Szabadka-Belgrád útvonalon az E75-ös autópályán továbbra is forgalomkorlátozások lassítják a haladást. A Kovély és Újvidék dél közötti szakaszon útburkolat felújítás zajlik, míg a Ruma és a Batrovci határátkelő közötti részen karbantartási munkák miatt időszakos sávlezárásokra kell számítani. A Belgrád Csácsák irányban a Milosveliki autóúton a Prénina és Takovó közötti szakaszon is karbantartási munkák zajlanak, emiatt Belgrád irányába sávlezárások lassítják a forgalmat. A határátkelőknél a személyforgalomban nincs jelentősebb várakozás, a teherforgalomban azonban az utolsó adatok szerint Batrovcinál és Sídnél 3, Horgosnál, Kelebiánál és Sremszkaracsánál 1 órás a várakozás. Indulás előtt érdemes tájékozódni a polisz.hu oldalon vagy a Border Watcher alkalmazáson. Rövid emlékeztető: a Királyhalom, Ásotthalom és a Horgos 2 Röszke 2 határátkelők már 0-24 órás nyitvatartással működnek, ami segítheti majd az áthaladást a nyári forgalmasabb időszakban is. Vezessenek körültekintően. Ma az ég is egy kicsit borongósabb ényét mutatja, de maradjanak velünk a következő órában is, mert egy jó dal most is sokat tud dobni a hangulaton. Egymás után jönnek a jól ismert Foxos kedvencek itt a 979-en. Balesetmentes utat és kellemes napot kívánunk!
4: Aki a biztonságos közlekedést támogatja.
5: Májusban sok újdonsággal várja Önt a Hungarikum Market. Kemping kördobozos sajt natur és cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Marlenka finomságok, köztük az Incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikum Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség.
1: Jó reggelt, Vajdaság! FM-en, online, mobilon, a Vajdaság szívéből,
6: a Tisza mentéről.
1: Induljon a reggel a legfontosabb információkkal és olyan zenével, amire jól esik ébredezni, készülődni. A legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra a mai napot is.

nem megy a munka. Csak hangosítsa fel a rádiót. Ezek a slágerek mosolyra hangolnak. Fux Rádió, Vajdaság.

0: hallgatója.
1: Defekt, útszéli leállás, irány a HK Vulkaniz érzenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062 830 0188. HK Vulkanizér, gyors megoldás, amikor számít.
2: Létezik egy hely, ami

0: Amíg fő az ebéd, és közben a hangszóróból a Fox Rádió szól. A rádió, ami az otthon ízét és hangulatát idézi. Rádió Player. Minden csatornád egy helyen.
1: Befektetés a jövőbe Óbecse szívében. Green 45. Modern otthonok biztos választás. Hívja most 069 77 87 99.
2: Télen is lehet meleg az otthon, csak okosan kell fűteni.
1: A Heatflow Zentai csapata víz-víz és levegővíz hőszivattyúkat telepít. Már 2750 eurótól. Ráadásul vállalják a meglévő rendszerek karbantartását és javítását is, hogy minden rendben működjön.
2: Kényelmes, takarékos, korszerű. Ez a Heatflow.
1: Kérjen ingyenes ajánlatot a 024 817 104-es telefonszámon. Gazdák, vállalkozók, építkezők, figyelem! A Chris Remont Gunarason fémvázas, raktárak, hangárok, fészerek és istállók tervezésével és kivitelezésével foglalkozik. Stabil, tartós szerkezetekkel a gazdasági igényeire szabva. Mezőgazdasági gépek felújítását is vállaljuk, valamint gyűrűs hengerek gyártását. Precíz kivitelezéssel, megbízható szakértelemmel. Ha fontos a masszív szerkezet, a pontos munka és a hosszú távú megoldás, válassza a Chris Remont csapatát. Gunaras Ady Endre 5. A telefonszám 065 86 488 46. Chris Remont. Erős szerkezet, biztos alap a gazdaságnak. Az egészséges élet apró döntésekkel kezdődik. Otthon. Egy marék gabona, néhány szem dió, és már is készül a friss, illatos alapanyag. A Krumenacker malmokkal és krémesítőgépekkel egyszerűen dolgozhat fel gabonát, paprikát, különböző krémeket, gyorsan, természetesen, a saját ízlése szerint. Ideális választás azoknak, akik többet szeretnének kihozni az alapanyagokból. Krumenacker Péter Réve, Dr. Imre Kis utca 85. A telefonszám 062 96 11488. Krumenacker. Amikor a minőség az ön kezében van.
3: Próbálja ki a világ egyik leggyorsabban fejlődő sportját, a padelt.
1: Mozgás, kikapcsolódás és remek hangulat barátokkal vagy családdal. A Riverside Padel Club pályája a Tisza partján várja önöket Magyar Kanizsán. Foglaljon időpontot még ma 069 1200 170, vagy keresse őket Instagramon Riverside Padel Club. Padel a Tisza partján.
4: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar.

0: Ha taxira van szükséged, minket hívj, mert a jövő megérkezett. Hibrid e-taxival utaztatunk és gyorsan érkezünk a helyszínre. Modern és kényelmes, akár a városban, akár hosszabb távon. E-taxi szolgáltatásaival vezető szerepet tölt be Vajdaságban. Minket hívj 221 5221.
1: Télen is lehet meleg az otthon, csak okosan kell fűteni.
0: A Heatflow zentai csapata víz-víz és levegővíz hőszivattyúkat telepít. Már 2750 eurótól. Ráadásul vállalják a meglévő rendszerek karbantartását és javítását is, hogy minden rendben működjön.
1: Kényelmes, takarékos, korszerű. Ez a Heatflow.
0: Kérjen ingyenes ajánlatot a 024 817 104-es telefonszámon. Panda Design Ada. Nyomtatás, pólókra, munkaruhákra, reklámanyagokra és ajándéktárgyakra. Esküvői meghívók, matricák, pecsétek és cégtáblák készítése. Lézergravírozás, digitális nyomtatás, fénymásolás, kirakatok, járművek feliratozása. Panda Design Ada. Száva Kovácsvégy utca 88. 063 7103 780. A hidraulika a gép ereje. Ha pontosan működik, a munka is halad. A Hidromatik Orom hidraulikus hengerek szakszerű javítását és felújítását végzi mezőgazdasági, ipari és építőipari gépekhez. Komplett hidraulikus rendszerek javítását és gyártását is vállaljuk, valamint egyedi méretben új hengerek készítését. Tapasztalat, precizitás, megbízhatóság. Hidromatik Orom. Hívjon bizalommal 069 799 151. Hidromatik Orom. Erő a hidraulikában. Különleges élményre vágyik a család, vagy büszke a póniára? Most itt a lehetőség. Május 10-én, vasárnap 11 órától a Zentai Lovastanyán megrendezik az 5. póni találkozót, ahol a napfénypontja a póni szépségverseny. Ha az ön pónia is megérdemli a reflektorfényt, nevezzen bátran. Várjuk a legszebb, legápoltabb, legkülönlegesebb pónikat. A látogatókra is vidám programok várnak. Simogatás, lovaglás, fotózkodás, igazi családi élmény minden korosztálynak. Zenta Tornyosi út Lovastanya, május 10-11 órától. Jelentkezés és információ Novák Károlynál a 069 122 60 30-as telefonszámon. Ne maradjanak le, találkozzunk a pónik világában! Készüljön a szezonra az Agrotech-hel. Vetőgépek, magágy előkészítők, germinátorok, fogasok, permetezők, stájer, armatrak és zumlion traktorok, fégelkocsik és minden, amire szüksége van. Használja ki tavaszi akciónkat, várja felkészülten a szezont. 024 224 224. Agrotech, Topolyai út 2, Orumhegyes. Teljes körű kínálatunkért látogasson el weboldalunkra www.agrotech.rs.
2: Visszamente az ország és a világ legfontosabb hírei.
3: Fox Hírszolgálat.
2: Fox Hírszolgálat.
0: Jó napot, Börcsök Mónika vagyok. 10 napon belül dönthetnek az előrehozott választásokról Szerbiában. Betekintést biztosít az MNT a kért pénzügyi dokumentációba. Tisza mentén ma frissebb, változékonyabb idő várható, a hőmérséklet 21 fok körül alakul. Hozom a részleteket.
2: Hírek a Fox Rádióban.
0: Alekszandar Vučić szerb államfő szerint 10 napon belül döntés születhet az előrehozott választások kiírásáról. Az elnök hangsúlyozta, hogy a választások fontosak az ország jövője szempontjából, és a döntést a polgárok hozzák meg. Vučić arról is beszélt, hogy Szerbiában jelenleg 3,3%-os az infláció, ami szerinte több európai uniós országnál is alacsonyabb. Ugyanakkor kiemelte, hogy a gyógyszerek ára jelentősen emelkedett az elmúlt időszakban, írja a Magyar Szó. A Magyar Nemzeti Tanács betekintési lehetőséget biztosít a kért pénzügyi dokumentációba, közölte Fremond Árpád, az MNT elnöke. Elmondása szerint az intézmény minden közérdekű adatigénylésre felelősen reagál, ugyanakkor a kért adatok több mint 12 év dokumentációjában találhatók meg. Hangsúlyozta, az MNT célja továbbra is az átlátható és jogszabályoknak megfelelő működés, írja a Magyar Szó. Módosította a villamos energia elszámolás szabályait a szerbiai energiaügynökség. A változások elsősorban az energetikai vállalatokat és a megújuló energiaforrásokat érintik, például a naperőműveket és a szélerőműveket. Szakértők szerint a lakossági áramszámlák egyelőre nem emelkednek, ugyanakkor az új költségelemek hosszabb távon kisebb drágulást hozhatnak, írja a Danász. A meteorológiai világszervezet szerint már a nyár elején visszatérhet az El Niño időjárási jelenség, amely világszerte befolyásolja a hőmérséklet és a csapadék alakulását. A szakemberek szerint emiatt a következő hónapokban Európa nagy részén az átlagosnál melegebb idő várható. Az El Niño a csendes óceán felmelegedésével járó természetes jelenség, amely gyakran erősíti a szélsőséges időjárási hatásokat is, közölte az MTI a meteorológiai világszervezet jelentése alapján.
2: Fox Rádió időjárás.
0: Ma már érezhetően frissebb levegő érkezik, a hét közepéhez képest visszafogottabb lesz a meleg. Tisza mentén változóan felhős az idő, 21 fok körüli csúcshőmérséklettel. A levegő párásabb lehet és zivatarok miatt figyelmeztetés van érvényben. Holnap reggel 13 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben pedig 22 fok várható, több alkalommal záporral, esővel. A hétvégére fokozatos javulás körvonalazódik. Vasárnapra ismét közel 27 fokos meleg térhet vissza.
1: Az időjárás támogatója
0: Svetofor. Látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Medence 2,44 méter, 2624,90 dinár. Füstölt grillkolbász 1 kg 349,90. Fogyasztott virslis kiflik 1 kg 229,90. Szendvics keksz 500 g 174,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
2: Fox Rádió, orvosmeteorológia.
0: A frissebb, párásabb levegő és a közeledő záporok ma érzékenyebben érinthetik a szívbetegeket, az aszmásoknál pedig nehezebb légzés is jelentkezhet, miközben sokaknál hangulatingadozás vagy ízületi panaszok is előfordulhatnak. Érdemes ma kicsit lassabb tempót választani, és ha tehetik, a hosszabb szabadtéri programokat a szárazabb időszakokra időzíteni. Egy könnyedebb ebéd, például cézár saláta most jobban eshet a szervezetnek, mint a nehezebb fogások. A nap végén egy csésze rojbusz tea segíthet ellazulni és megnyugodni. Tisza mentén továbbra is magas a pollen terhelés, de térségenként eltérő összetétellel. Északon, Magyar-Kanizsa és Zenta környékén továbbra is erősebb a nyír és a gyertyán pollenje. Míg délebre Óbecse térségében egyszerre több allergén, köztük a csalánfélék, a sóska, valamint a füvek pollenje is magas koncentrációban van jelen. A párásabb zivataros idő átmenetileg csökkentheti a pollenek mennyiségét, de eső előtt a panaszok még erősödhetnek is. Érdemes figyelni a tünetek változására és a gyógyszereket időben bevenni. A Tisza vízállás a Zentánál 233 cm, stabil, a vízhőmérséklete 17 fok. A frissebb, változékonyabb idő miatt a halak mozgása óvatosabb lehet. Ma a természetes csalik és a lassabb vezetés lehet eredményesebb. Az ezüst kárász és a karika keszeg a csendesebb részeken, a szilvaorró keszeg pedig az enyhén áramló szakaszokon lehet aktívabb. Zivatar előtt rövid időre megélénkülhetnek a kapások. Ne feledjék, a szemetes zsák is része a horgász felszerelésnek. Aki jól választ időpontot, most szép fogásra számíthat a Tiszán.
2: Aki a jó közérzetről gondoskodik.
0: Romel Zenta, minden egy helyen, csak önöknek. Ásványgyapott tekercsben 189 dinár per négyzetméter. USB lapok 9 mm, 1630 dinár per darab. Gipszkarton 12,5 mm-es, 306 dinár per négyzetméter. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Rommel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon és fedezze fel kínálatunkat a www.rommel.rs oldalon.
2: Fox Rádió, útinfó.
0: Tisza mentén a változékonyabb idő miatt helyenként nedvesebb, csúszósabb útszakaszokra kell számítani, záporok és zivatarok idején pedig romolhatnak a látási viszonyok. A Szabadka-Belgrád útvonalon az E75-ös autópályán továbbra is forgalomkorlátozások lassítják a haladást. A Kovély és Újvidék dél közötti szakaszon útburkolat felújítás zajlik, míg a Roma és a Batrovci határátkelő közötti részen karbantartási munkák miatt időszakos sávlezárásokra kell számítani. A Belgrád-Csercsek irányban a Milosveliki autóúton a Prélina és Takovó közötti szakaszon is karbantartási munkák zajlanak, emiatt Belgrád irányába sávlezárások lassítják a forgalmat. A határátkelőknél a személyforgalomban nincs jelentősebb várakozás, a teherforgalomban azonban az utolsó adatok szerint Batrovcinál és Sídnél 3, Horgosnál, Kelebiánál és Sremszkaracsánál 1 órás a várakozás. Indulás előtt érdemes tájékozódni a polisz.hu oldalon vagy a Border Watcher alkalmazáson. Rövid emlékeztető: a Királyhalom, Ásotthalom és a Horgos 2 Röszke 2 határátkelők már 0-24 órás nyitvatartással működnek, ami segítheti majd az áthaladást a nyári forgalmasabb időszakban is. Vezessenek körültekintően. Ma az ég is egy kicsit borongósabb énjét mutatja, de maradjanak velünk a következő órában is, mert egy jó dal most is sokat tud dobni a hangulaton. Egymás után jönnek a jól ismert Foxos kedvencek itt a 979-en. Balesetmentes utat és kellemes napot kívánunk!
3: Aki a biztonságos közlekedést támogatja.
0: Májusban sok újdonsággal várja Önt a Hungarikum Market. Kemping kördobozos sajt natur és cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Marlenka finomságok, köztük az Incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikum Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség.
2: FM-en, online, mobilon, a Vajdaság szívéből,
3: a Tisza mentéről.
2: És most induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel,
3: magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra.

0: gyártója.
1: Defekt, útszéli leállás, irány a HK vulkanizér zenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062-830-0188. HK Vulkanizér, gyors megoldás, amikor számít.
2: Létezik egy hely,

0: Ha messzire is indulsz, vidd magaddal az ismerős hangot. Vannak frekvenciák, amelyek nem ismernek határokat. Töltsd le a Radio Player-t, és hallgass a Fox Rádiót bárhol, bármikor.
1: Óbecse szívében a Zöld utcán új lehetőség születik az életre. A Green 45 modern lakásokat kínál. Átgondoltan tervezve, a jövő igényeire szabva, saját parkolóhellyel, elektromos autótöltőkkel. Az ön kényelméért, az ön családjáért, egy biztonságosabb holnapért. Green 45, befektetés a biztonságba, közvetlenül a beruházótól. Hívja 069 77 87 99-es számot.
2: Önnek is fontos a biztonság? Akkor ne keresgéljen tovább! Várja Önt a Bata műszaki állomás Olomhegyesen. Nálunk minden típusú gépjármű műszaki vizsgája egy helyen elintézhető, sőt, még a rendőrségre sem kell bemennie a papírokkal. Gumijavítás, szerelés, ezt is ránk bízhatja vulkanizáló műhelyünkben. Fotóműbeállítás, optika, természetesen bármilyen jármű esetén. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság kezdődik.
1: Agrotész, a mezőgazdaság teljes körforgása, egy kézben. Az Agrotész nem csak termékeket kínál, hanem végigkíséri a gazdálkodás teljes folyamatát a vetéstől egészen a betakarításig. Prémium műtrágyák, vetőmagok, növényvédelem és szaktanácsadás. Az állattartókra is gondolunk, megoldások a jószágtól a takarmányozásig. Családi, gazdasági vagy nagyüzemi termelés? Az Agrotésznál a szakértelem és a minőség mindig kéznél van. Agrotész, a gazda biztos partnere, a kezdetektől a végéig. Óbecse Péterréve, Mohol, Temerin és Padé.
3: Minőséges műanyag nyílászárót keres, verhetetlen áron. Legjobb választás a Jelodom. 20 év tapasztalat, óriási választék, profi szerelés. Csatlakozzon Ön is elégedett vásárlóink körébe. Várjuk üzleteinkben Kanizsán, Zentán és Adán. Ha ajtó, ablak, Jelodom.
4: MRI System, mágneses rezonancia nagybecskerek, koponya, gerinc, has és kismedence, izomzat és csontrendszer, valamint magzati agyi vizsgálatok. Orvoscsoportunkat több éves munkatapasztalattal rendelkező szakképzett radiológusok alkotják. Az egészsége nálunk biztos kezekben van. MRI System nagybecskerek, Dr. Vászaszávics utca 44, 023 600 160 vagy 066 544 023. MRI System.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság.

0: Nem megy a munka.
1: Csak hangosítsa fel a rádiót.
0: Ezek a slágerek mosolyra hangolnak.
1: Fuchs Rádió. Vajdaság.

0: Agrotész, a mezőgazdaság teljes körforgása egy kézben. Az Agrotész nem csak termékeket kínál, hanem végigkíséri a gazdálkodás teljes folyamatát a vetéstől egészen a betakarításig. Prémium műtrágyák, vetőmagok, növényvédelem és szaktanácsadás. Az állattartókra is gondolunk, megoldások a jószágtól a takarmányozásig. Családi, gazdasági vagy nagyüzemi termelés. Az Agrotésznál a szakértelem és a minőség mindig kéznél van. Agrotész, a gazda biztos partnere. A kezdetektől a végéig. Óbecse, Péter Réve, Mohol, Temerin és Padé. Panda Design Ada. Nyomtatás, pólókra, munkaruhákra, reklámanyagokra és ajándéktárgyakra. Esküvői meghívók, matricák, pecsétek és cégtáblák készítése. Lézergravírozás, digitális nyomtatás, fénymásolás, kirakatok, járművek feliratozása. Panda Design Ada. Száva Kovácsvégy utca 88. 063 7 103 780. Tudta? A termékeny föld alapja az egészséges talaj. A Bioalternatíva DOO a szerves környezetbarát technológiák szakértője, amely segít, hogy földjeit, növényeit és jószágait jó minőségű természetes tápanyagokkal támogassa. Termékeink nem csak táplálják, hanem erősítik is a talaj és a növények egészségét. Ne költsön környezetromboló beavatkozásokra, válassza a természetes megoldásokat. Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk az új technológiák sikeres alkalmazásában, mert az egészségnél nincs drágább kincs. Bioalternatíva DOO Kanizsa, Ozorai Árpád utca 9. Tanácsadás és rendelés 064 04 98 777. www.bioalternatíva.rs. Műszaki vizsga. Intézzel egyszerűen, egy helyen. Motorkerékpár, személyi autó, tehergépjármű vagy mezőgazdasági jármű. Az Eurokop Magyar Kanizsa mindegyikre megoldás. Gyors ügyintézés, részletfizetés, matrica kiadás, nálunk minden gördülékenyen megy. A Horgosi út 8-as szám alatt várjuk. Hívjon minket időpontért a 069 187 36 66 vagy a 024 487 36 66-os számon. Hétfőtől péntekig 7 és 15 óra, szombaton 7 és 12 óra között. Eurokop Magyar Kanizsa, ahol a vizsga nem kihívás, hanem rutin.
1: Tiszamente, az ország és a világ legfontosabb hírei. Fox Hírszolgálat.
2: Jó napot, Börcsök Mónika vagyok. 10 napon belül dönthetnek az előrehozott választásokról Szerbiában. Betekintést biztosít az MNT a kért pénzügyi dokumentációba. Tisza mentén ma frissebb, változékonyabb idő várható, a hőmérséklet 21 fok körül alakul. Hozom a részleteket.
1: Hírek a Fox Rádióban.
2: Alekszandar Vučić szerb államfő szerint 10 napon belül döntés születhet az előrehozott választások kiírásáról. Az elnök hangsúlyozta, hogy a választások fontosak az ország jövője szempontjából, és a döntést a polgárok hozzák meg. Vučić arról is beszélt, hogy Szerbiában jelenleg 3,3%-os az infláció, ami szerinte több európai uniós országnál is alacsonyabb. Ugyanakkor kiemelte, hogy a gyógyszerek ára jelentősen emelkedett az elmúlt időszakban, írja a Magyar Szó. A Magyar Nemzeti Tanács betekintési lehetőséget biztosít a kért pénzügyi dokumentációba, közölte Fremond Árpád, az MNT elnöke. Elmondása szerint az intézmény minden közérdekű adatigénylésre felelősen reagál, ugyanakkor a kért adatok több mint 12 év dokumentációjában találhatók meg. Hangsúlyozta, az MNT célja továbbra is az átlátható és jogszabályoknak megfelelő működés, írja a Magyar Szó. Módosította a villamos energia elszámolás szabályait a szerbiai energiaügynökség. A változások elsősorban az energetikai vállalatokat és a megújuló energiaforrásokat érintik, például a naperőműveket és a szélerőműveket. Szakértők szerint a lakossági áramszámlák egyelőre nem emelkednek, ugyanakkor az új költségelemek hosszabb távon kisebb drágulást hozhatnak, írja Danas. A meteorológiai világszervezet szerint már a nyár elején visszatérhet az El Niño időjárási jelenség, amely világszerte befolyásolja a hőmérséklet és a csapadék alakulását. A szakemberek szerint emiatt a következő hónapokban Európa nagy részén az átlagosnál melegebb idő várható. Az El Niño a Csendes-óceán felmelegedésével járó természetes jelenség, amely gyakran erősíti a szélsőséges időjárási hatásokat is, közölte az MTI a meteorológiai világszervezet jelentése alapján.
1: Fox Rádió időjárás.
2: Ma már érezhetően frissebb levegő érkezik, a hét közepéhez képest visszafogottabb lesz a meleg. Tisza mentén változóan felhős az idő, 21 fok körüli csúcshőmérséklettel. A levegő párásabb lehet és zivatarok miatt figyelmeztetés van érvényben. Holnap reggel 13 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben pedig 22 fok várható, több alkalommal záporral, esővel. A hétvégére fokozatos javulás körvonalazódik. Vasárnapra ismét közel 27 fokos meleg térhet vissza.
1: Az időjárás támogatója
3: Svetofor. Látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Medence 2,44 méter 2624,90 dinár. Füstölt grillkolbász 1 kg 349,90. Fogyasztott virsli kiflik 1 kg 229,90. Szendvics keksz 500 g 174,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
1: Fox Rádió, orvos meteorológia.
2: A frissebb, párásabb levegő és a közeledő záporok ma érzékenyebben érinthetik a szívbetegeket, az aszmásoknál pedig nehezebb légzés is jelentkezhet, miközben sokaknál hangulatingadozás vagy ízületi panaszok is előfordulhatnak. Érdemes ma kicsit lassabb tempót választani, és ha tehetik, a hosszabb szabadtéri programokat a szárazabb időszakokra időzíteni. Egy könnyedebb ebéd, például cézár saláta most jobban eshet a szervezetnek, mint a nehezebb fogások. A nap végén egy csésze rojbusz tea segíthet ellazolni és megnyugodni. Tisza mentén továbbra is magas a pollenterhelés, de térségenként eltérő összetétellel. Északon, Magyar-Kanizsa és Zenta környékén továbbra is erősebb a nyír és a gyertyán pollenje. Míg délebre Óbecse térségében egyszerre több allergén, köztük a csalánfélék, a sóska, valamint a füvek pollenje is magas koncentrációban van jelen. A párásabb, zivataros idő átmenetileg csökkentheti a pollenek mennyiségét, de eső előtt a panaszok még erősödhetnek is. Érdemes figyelni a tünetek változására és a gyógyszereket időben bevenni. A Tisza vízállás a Zentánál 233 cm, stabil, a vízhőmérséklete 17 fok. A frissebb, változékonyabb idő miatt a halak mozgása óvatosabb lehet. Ma a természetes csalik és a lassabb vezetés lehet eredményesebb. Az ezüstkárász és a karikakeszeg a csendesebb részeken, a szilvaorró keszeg pedig az enyhén áramló szakaszokon lehet aktívabb. Zivatar előtt rövid időre megélénkülhetnek a kapások. Ne feledjék, a szemetes zsák is része a horgász felszerelésnek. Aki jól választ időpontot, most szép fogásra számíthat a Tiszán.
1: Aki a jó közérzetről gondoskodik.
3: Romel Zenta, minden egy helyen, csak önöknek. Homlokzati polisztirol 5 cm-es 295 dinár per négyzetméter. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 589 dinár per darab. Henkel nemes vakolatok 25 kg-os 3900 dinár per darab. Henkel kőzetgyapot ragasztó 25 kg-os 720 dinár per darab. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Romel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon, és fedezze fel kínálatunkat a www.romel.rs oldalon.
1: Fox Rádió. Útinfo.
2: Tisza mentén a változékonyabb idő miatt helyenként nedvesebb, csúszósabb útszakaszokra kell számítani, záporok és zivatarok idején pedig romolhatnak a látási viszonyok. A Szabadka-Belgrád útvonalon az E75-ös autópályán továbbra is forgalomkorlátozások lassítják a haladást. A Kovély és Újvidék dél közötti szakaszon útburkolat felújítás zajlik, míg a Ruma és a Batrovci határátkelő közötti részen karbantartási munkák miatt időszakos sáv lezárásokra kell számítani. A Belgrád-Csercsek irány irányban a Milosveliki autóúton a Prénina és Takovó közötti szakaszon is karbantartási munkák zajlanak, emiatt Belgrád irányába sávlezárások lassítják a forgalmat. A határátkelőknél a személyforgalomban nincs jelentősebb várakozás, a teherforgalomban azonban az utolsó adatok szerint Batrovcinál és Sídnél 3, Horgosnál, Kelebiánál és Sremskaracsánál 1 órás a várakozás. Indulás előtt érdemes tájékozódni a polisz.hu oldalon vagy a Border Watcher alkalmazáson. Rövid emlékeztető: a Királyhalom másodhalom és a Horgos 2 röszke 2 határátkelők már 0-24 órás nyitvatartással működnek, ami segítheti majd az áthaladást a nyári forgalmasabb időszakban is. Vezessenek körültekintően. Ma az ég is egy kicsit borongósabb ényét mutatja, de maradjanak velünk a következő órában is, mert egy jó dal most is sokat tud dobni a hangulaton. Egymás után jönnek a jól ismert Foxos kedvencek itt a 979-en. Balesetmentes utat és kellemes napot kívánunk!
4: Aki a biztonságos közlekedést támogatja.
3: Májusban sok újdonsággal várja Önt a Hungarikum Market. Kemping kördobozos sajt natur és cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Marlenka finomságok, köztük az incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikum Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség.
1: FM-en, online, mobilon, a Vajdaság szívéből,
4: a Tisza mentéről.
1: És most induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel,
4: magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra.

0: hallgatója.
1: Defekt, útszéli leállás, irány a HK vulkanizér zenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062 830 01 88. HK Vulkanizér, gyors megoldás, amikor számít.
2: Létezik egy hely, ami

0: ismerőjetek itt mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra.

0: Amíg fő az ebéd, és közben a hangszóróból a Fox Rádió szól. A rádió, ami az otthon ízét és hangulatát idézi. Rádió Player. Minden csatornán egy helyen.
1: Óbecse szívében a Zöld utcán új lehetőség születik az életre. A Green 45 modern lakásokat kínál, átgondoltan tervezve a jövő igényeire szabva saját parkolóhellyel, elektromos autótöltőkkel. Az ön kényelméért, az ön családjáért, egy biztonságosabb holnapért. Green 45, befektetés a biztonságba, közvetlenül a beruházótól. Hívja 069 77 87 99-es számot.
2: Önnek is fontos a biztonság? Akkor ne keresgéljen tovább! Várja Önt a Bata műszaki állomás Oromhegyesen. Nálunk minden típusú gépjármű műszaki vizsgája egy helyen elintézhető, sőt, még a rendőrségre sem kell bemennie a papírokkal. Gumijavítás, szerelés, ezt is ránk bízhatja vulkanizáló műhelyünkben. Fotóműbeállítás, optika, természetesen bármilyen jármű esetén. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság kezdődik.
1: Ha taxira van szükséged, minket hívj, mert a jövő megérkezett. Hibrid e-taxival utaztatunk és gyorsan érkezünk a helyszínre. Modern és kényelmes, akár a városban, akár hosszabb távon. E-taxi szolgáltatásaival vezető szerepet tölt be Vajdaságban. Minket hívj 221 5221.
3: Télen is lehet meleg az otthon, csak okosan kell fűteni.
1: A Heatflow zentai csapata víz-víz és levegővíz hőszivattyúkat telepít. Már 2750 eurótól. Ráadásul vállalják a meglévő rendszerek karbantartását és javítását is, hogy minden rendben működjön.
3: Kényelmes, takarékos, korszerű. Ez a Heatflow.
1: Kérjen ingyenes ajánlatot a 024 817 104-es telefonszámon.
4: Tudta? A termékeny föld alapja az egészséges talaj. A Bioalternatíva DOO a szerves környezetbarát technológiák szakértője, amely segít, hogy földjeit, növényeit és jószágait jó minőségű természetes tápanyagokkal támogassa. Termékeink nem csak táplálják, hanem erősítik is a talaj és a növények egészségét. Ne költsön környezetromboló beavatkozásokra, válassza a természetes megoldásokat. Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk az új technológiák sikeres alkalmazásában, mert az egészségnél nincs drágább kincs. Bioalternatíva DOO Kanizsa, Ozorai Árpád utca 9. Tanácsadás és rendelés 064 04 98 777. www.bioalternatíva.rs.
5: Próbálja ki a világ egyik leggyorsabban fejlődő sportját, a padelt.
1: Mozgás, kikapcsolódás és remek hangulat barátokkal vagy családdal. A Riverside Padel Club pályája a Tisza partján várja Önöket Magyar Kanizsán. Foglaljon időpontot még ma 069 1200 170, vagy keresse őket Instagramon Riverside Padel Club, padel a Tisza partján.
6: És most vissza a zenéhez.

0: büszkén mutatjuk be új kínálatunkat, amely minden fémárut tartalmaz, amire építési és kézműves projektjeihez szüksége lehet. Minőségi lemezek a tetőfedéstől a díszítő elemekig, különféle profilok tartós szerkezetekhez, csövek széles választék a víz, fűtés és egyéb telepítésekhez, minden segédanyag a teljes és minőségi munkához. Profi vagy hobbi szinten dolgozik, nálunk mindent megtalál, amire szüksége van. Győződjön meg saját szemével kínálatunk kiváló minőségéről megfizethető áron. Metalmania D.O.O. Kanizsa, Fejér Ferenc utca szám nélkül. 024-4877-745. Szállítjuk áruját Európa szerte és Szerbiában. Ulemek Transport. Nemzetközi gyűjtő és express furgonos áruszállítás. Újdonság. Szállítás teherautóval 3 tonnáig. Sürgős kézbesítések. Gyorsan, biztonságosan és hatékonyan. Modern gépjárműpark, amely megfelel minden ügyfél igényeinek. A telefonszám 064 1862 470. ulemektransport.com. Hogy az árulja a megbeszélt helyre és időben érkezzen meg. Ulemek Transport. Panda Design Ada. Nyomtatás, pólókra, munkaruhákra, reklámanyagokra és ajándéktárgyakra. Esküvői meghívók, matricák, pecsétek és cégtáblák készítése. Lézergravírozás, digitális nyomtatás, fénymásolás, kirakatok, járművek feliratozása. Panda Design Ada. Száva Kovácsvégy utca 88. 063 7 103 780. Tudta? A termékeny föld alapja az egészséges talaj. A Bioalternatíva DOO a szerves környezetbarát technológiák szakértője, amely segít, hogy földjeit, növényeit és jószágait jó minőségű természetes tápanyagokkal támogassa. Termékeink nem csak táplálják, hanem erősítik is a talaj és a növények egészségét. Ne költsön környezetromboló beavatkozásokra, válassza a természetes megoldásokat. Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk az új technológiák sikeres alkalmazásában, mert az egészségnél nincs drágább kincs. Bioalternatíva DOO Kanizsa, Ozorai Árpád utca 9. Tanácsadás és rendelés 064 04 98 777. www.bioalternatíva.rs. Az egészséges élet apró döntésekkel kezdődik. Otthon. Egy marék gabona, néhány szem dió, és már is készül a friss, illatos alapanyag. A Krumenacker malmokkal és krémesítőgépekkel egyszerűen dolgozhat fel gabonát, paprikát, különböző krémeket, gyorsan, természetesen, a saját ízlése szerint. Ideális választás azoknak, akik többet szeretnének kihozni az alapanyagokból. Krumenacker Péter Réve, Dr. Imelkis utca 85. A telefonszám 062 96 11488. Krumenacker. Amikor a minőség az ön kezében van. Próbálja ki a világ egyik leggyorsabban fejlődő sportját, a padelt. Mozgás, kikapcsolódás és remek hangulat barátokkal vagy családdal. A Riverside Padel Club pályája a Tisza partján várja önöket Magyar Kanizsán. Foglaljon időpontot még ma 069 1200 170, vagy keresse őket Instagramon Riverside Padel Club. Padel a Tisza partján.
1: Tiszamente, az ország és a világ legfontosabb hírei. Fox hírszolgálat.
2: Jó napot, Börcsök Mónika vagyok. 10 napon belül dönthetnek az előrehozott választásokról Szerbiában. Betekintést biztosít az MNT a kért pénzügyi dokumentációba. Tisza mentén ma frissebb, változékonyabb idő várható, a hőmérséklet 21 fok körül alakul. Hozom a részleteket.
1: Hírek a Fox Rádióban.
2: Alekszandar Vučić szerb államfő szerint 10 napon belül döntés születhet az előrehozott választások kiírásáról. Az elnök hangsúlyozta, hogy a választások fontosak az ország jövője szempontjából, és a döntést a polgárok hozzák meg. Vučić arról is beszélt, hogy Szerbiában jelenleg 3,3%-os az infláció, ami szerinte több európai uniós országnál is alacsonyabb. Ugyanakkor kiemelte, hogy a gyógyszerek ára jelentősen emelkedett az elmúlt időszakban, írja Magyar Szó. A Magyar Nemzeti Tanács betekintési lehetőséget biztosít a kért pénzügyi dokumentációba, közölte Fremond Árpád, az MNT elnöke. Elmondása szerint az intézmény minden közérdekű adatigénylésre felelősen reagál, ugyanakkor a kért adatok több mint 12 év dokumentációjában találhatók meg. Hangsúlyozta, az MNT célja továbbra is az átlátható és jogszabályoknak megfelelő működés, írja a Magyar Szó. Módosította a villamosenergia elszámolás szabályait a szerbiai energiaügynökség. A változások elsősorban az energetikai vállalatokat és a megújuló energiaforrásokat érintik, például a naperőműveket és a szélerőműveket. Szakértők szerint a lakossági áramszámlák egyelőre nem emelkednek, ugyanakkor az új költségelemek hosszabb távon kisebb drágulást hozhatnak, írja Danász. A Meteorológiai Világszervezet szerint már a nyár elején visszatérhet az El Niño időjárási jelenség, amely világszerte befolyásolja a hőmérséklet és a csapadék alakulását. A szakemberek szerint emiatt a következő hónapokban Európa nagy részén az átlagosnál melegebb idő várható. Az El Niño a csendes óceán felmelegedésével járó természetes jelenség, amely gyakran erősíti a szélsőséges időjárási hatásokat is, közölte az MTI a Meteorológiai Világszervezet jelentése alapján.
1: Fox Rádió időjárás.
2: Ma már érezhetően frissebb levegő érkezik, a hét közepéhez képest visszafogottabb lesz a meleg. Tisza mentén változóan felhős az idő, 21 fok körüli csúcshőmérséklettel. A levegő párásabb lehet és zivatarok miatt figyelmeztetés van érvényben. Holnap reggel 13 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben pedig 22 fok várható, több alkalommal záporral, esővel. A hétvégére fokozatos javulás körvonalazódik. Vasárnapra ismét közel 27 fokos meleg térhet vissza.
1: Az időjárás támogatója
3: Svetofor. Látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Medence 2,44 méter 2624,90 dinár. Füstölt grillkolbász 1 kg 349,90. Fogyasztott virslis kiflik 1 kg 229,90. Szendvics keksz 500 g 174,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
1: Fox Rádió. Orvosmeteorológia.
2: A frissebb, párásabb levegő és a közeledő záporok ma érzékenyebben érinthetik a szívbetegeket, az aszmásoknál pedig nehezebb légzés is jelentkezhet, miközben sokaknál hangulatingadozás vagy ízületi panaszok is előfordulhatnak. Érdemes ma kicsit lassabb tempót választani, és ha tehetik, a hosszabb szabadtéri programokat a szárazabb időszakokra időzíteni. Egy könnyedebb ebéd, például cézár saláta most jobban eshet a szervezetnek, mint a nehezebb fogások. A nap végén egy csésze rojbusz tea segíthet ellazolni és megnyugodni. Tisza mentén továbbra is magas a pollenterhelés, de térségenként eltérő összetétellel. Északon, Magyarkanizsa és Zenta környékén továbbra is erősebb a nyír és a gyertyán pollenje. Míg délebre Óbecse térségében egyszerre több allergén, köztük a csalánfélék, a sóska, valamint a füvek pollenje is magas koncentrációban van jelen. A párásabb, zivataros idő átmenetileg csökkentheti a pollenek mennyiségét, de eső előtt a panaszok még erősödhetnek is. Érdemes figyelni a tünetek változására és a gyógyszereket időben bevenni. A Tisza vízállás a Zentánál 233 cm, stabil, a vízhőmérséklete 17 fok. A frissebb, változékonyabb idő miatt a halak mozgása óvatosabb lehet. Ma a természetes csalik és a lassabb vezetés lehet eredményesebb. Az ezüst kárász és a karika keszeg a csendesebb részeken, a szilvaorró keszeg pedig az enyhén áramló szakaszokon lehet aktívabb. Zivatar előtt rövid időre megélénkülhetnek a kapások. Ne feledjék, a szemetes zsák is része a horgász felszerelésnek. Aki jól választ időpontot, most szép fogásra számíthat a Tiszán.
1: Aki a jó közérzetről gondoskodik.
3: Romel Zenta, minden egy helyen, csak önöknek. Ásványgyapott tekercsben 189 dinár per négyzetméter. USB lapok 9 mm, 1630 dinár per darab. Gipszkarton 12,5 mm-es, 306 dinár per négyzetméter. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Rommel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon és fedezze fel kínálatunkat a www.rommel.rs oldalon.
1: Fox Rádió, útinfó.
2: Tisza mentén a változékonyabb idő miatt helyenként nedvesebb, csúszósabb útszakaszokra kell számítani, záporok és zivatarok idején pedig romolhatnak a látási viszonyok. A Szabadka-Belgrád útvonalon az E75-ös autópályán továbbra is forgalomkorlátozások lassítják a haladást. A Kovély és Újvidék dél közötti szakaszon útburkolat felújítás zajlik, míg a Ruma és a Batrovci határátkelő közötti részen karbantartási munkák miatt időszakosabb lezárásokra kell számítani. A Belgrád-Csercsek irányban a Milosveliki autóúton a Prélina és Takovó közötti szakaszon is karbantartási munkák zajlanak, emiatt Belgrád irányába sávlezárások lassítják a forgalmat. A határátkelőknél a személyforgalomban nincs jelentősebb várakozás, a teherforgalomban azonban az utolsó adatok szerint Batrovcinál és Sídnél 3, Horgosnál, Kelebiánál és Sremszkaracsánál 1 órás a várakozás. Indulás előtt érdemes tájékozódni a polisz.hu oldalon vagy a Border Vacsora alkalmazáson. Rövid emlékeztető: a Királyhalom, Másodhalom és a Horgos 2 Röszke 2 határátkelők már 0-24 órás nyitvatartással működnek, ami segítheti majd az áthaladást a nyári forgalmasabb időszakban is. Vezessenek körültekintően. Ma az ég is egy kicsit borongósabb énjét mutatja, de maradjanak velünk a következő órában is, mert egy jó dal most is sokat tud dobni a hangulaton. Egymás után jönnek a jól ismert Foxos kedvencek itt a 979-en. Balesetmentes utat és kellemes napot kívánunk!
1: Aki a biztonságos közlekedést támogatja.
3: Májusban sok újdonsággal várja Önt a Hungarikum Market. Kemping kördobozos sajt natur és cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Márlenka finomságok, köztük az incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikum Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség.
1: FM-en, online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről. És most induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel,
4: magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra.

0: támogatója.
1: Defekt, útszéli leállás, irány a HK Vulkaniz érzenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48. Hívd most 062 830 0188. HK Vulkanizér. Gyors megoldás, amikor számít.
2: Létezik egy hely,

0: Minőséges műanyag nyílászárót keres, verhetetlen áron. Legjobb választás a Jelodom. 20 év tapasztalat, óriási választék, profi szerelés. Csatlakozzon ön is elégedett vásárlóink körébe. Várjuk üzleteinkben Kanizsán, Zentán és Adán. Ha ajtó, ablak, Jelodom. Panda Design Ada. Nyomtatás, pólókra, munkaruhákra, reklámanyagokra és ajándéktárgyakra. Esküvői meghívók, matricák, pecsétek és cégtáblák készítése. Lézergravírozás, digitális nyomtatás, fénymásolás, kirakatok, járművek feliratozása. Panda Design Ada. Száva Kovács Vécs utca 88. 063 7 103 780. A hidraulika a gép ereje. Ha pontosan működik, a munka is halad. A Hidromatikorom hidraulikus hengerek szakszerű javítását és felújítását végzi mezőgazdasági, ipari és építőipari gépekhez. Komplett hidraulikus rendszerek javítását és gyártását is vállaljuk, valamint egyedi méretben új hengerek készítését. Tapasztalat, precizitás, megbízhatóság. Hidromatikorom. Hívjon bizalommal 069 799 151. Hidromatik Orom. Erő a hidraulikában. Ízületek, bőr, mozgás? Ez a Collagenfix terepe. Bemutatjuk a folyékony Collagenfix kollagént. Innovatív összetétel, bioaktív peptidek, hialuronsav. Támogatja a porc regenerációját, enyhíti a fájdalmat, és közben a bőröd is feszesebb és hidratáltabb lesz. Neked szól, ha sportolsz, aktívan élsz, vagy csak szeretnél mozgékony és fiatalos maradni. Maradj fiatal, maradj lendületben, maradj mozgásban. Collagenfix, az Essence-tól. Különleges élményre vágyik a család, vagy büszke a póniára? Most itt a lehetőség. Május 10-én, vasárnap 11 órától a Zentai Lovastanyán megrendezik az 5. póni találkozót, ahol a napfénypontja a póni szépségverseny. Ha az ön pónia is megérdemli a reflektorfényt, nevezzen bátran. Várjuk a legszebb, legápoltabb, legkülönlegesebb pónikat. A látogatókra is vidám programok várnak. Simogatás, lovaglás, fotózkodás, igazi családi élmény minden korosztálynak. Zenta Tornyosi út Lovastanya, május 10-11 órától. Jelentkezés és információ Novák Károlynál a 069 122 60 30-as telefonszámon. Ne maradjanak le, találkozzunk a pónik világában!
1: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság.

0: Lehetetlen.
1: Nem megy a munka. Csak hangosítsa fel a rádiót. Ezek a slágerek mosolyra hangolnak. Fox Rádió. Vajdaság.

0: Befektetés a jövőbe Óbecse szívében. Green 45. Modern otthonok biztos választás. Hívja most 069 77 87 99. Büszkén mutatjuk be új kínálatunkat, amely minden fémárut tartalmaz, amire építési és kézműves projektjeihez szüksége lehet. Minőségi lemezek a tetőfedéstől a díszítő elemekig, különféle profilok tartós szerkezetekhez, csövek széles választék a víz, fűtés és egyéb telepítésekhez, minden segédanyag a teljes és minőségi munkához. Profi vagy hobbi szinten dolgozik, nálunk mindent megtalál, amire szüksége van. Győződjön meg saját szemével kínálatunk kiváló minőségéről megfizethető áron. Metalmania D.O.O. Kanizsa, Fejér Ferenc utca szám nélkül. 024 4 877 745. Agrotész, a mezőgazdaság teljes körforgása, egy kézben. Az Agrotész nem csak termékeket kínál, hanem végigkíséri a gazdálkodás teljes folyamatát, a vetéstől egészen a betakarításig. Prémium műtrágyák, vetőmagok, növényvédelem és szaktanácsadás. Az állattartókra is gondolunk, megoldások a jószágtól a takarmányozásig. Családi, gazdasági vagy nagyüzemi termelés? Az Agrotésznál a szakértelem és a minőség mindig kéznél van. Agrotész, a gazda biztos partnere, a kezdetektől a végéig. Óbecse Péter réve, Mohol, Temerin és Padé. Ízületek, bőr, mozgás, ez a Kollagénfix szerepe. Bemutatjuk a folyékony Kollagénfix kollagént. Innovatív összetétel, bioaktív peptidek, hialuronsav. Támogatja a porc regenerációját, enyhíti a fájdalmat, és közben a bőröd is feszesebb és hidratáltabb lesz. Neked szól, ha sportolsz, aktívan élsz, vagy csak szeretnél mozgékony és fiatalos maradni. Maradj fiatal, maradj lendületben, maradj mozgásban. Kollagénfix, az Essensától. MRI System, mágneses rezonancia nagybecskerek, koponya, gerinc, has és kismedence, izomzat és csontrendszer, valamint magzati agyi vizsgálatok. Orvoscsoportunkat több éves munkatapasztalattal rendelkező szakképzett radiológusok alkotják. Az egészsége nálunk biztos kezekben van. MRI System nagybecskerek, Dr. Vásza Szávics utca 44, 023 600-160 vagy 066 544 023. MRI System. Mindenki jól lakott, vagy mégsem?
1: A tappancsok már jelzik, itt az ideje a Gebinek. Frendi és Vendi, hazai prémium minőség. Ideáldog, Unidog, Unique, a legboldogabb farkcsóválásokért.
0: Gebi, mert a tál sosem marad sokáig tele. Keresd a Gebi kereskedőknél.
2: Tiszamente, az ország és a világ legfontosabb hírei. Fox hírszolgálat.
3: Jó napot, Börcsök Mónika vagyok. 10 napon belül dönthetnek az előrehozott választásokról Szerbiában. Betekintést biztosít az MNT a kért pénzügyi dokumentációba. Tisza mentén ma frissebb, változékonyabb idő várható, a hőmérséklet 21 fok körül alakul. Hozom a részleteket.
2: Hírek a Fox Rádióban.
3: Alekszandar Vučić szerb államfő szerint 10 napon belül döntés születhet az előrehozott választások kiírásáról. Az elnök hangsúlyozta, hogy a választások fontosak az ország jövője szempontjából, és a döntést a polgárok hozzák meg. Vučić arról is beszélt, hogy Szerbiában jelenleg 3,3%-os az infláció, ami szerinte több európai uniós országnál is alacsonyabb. Ugyanakkor kiemelte, hogy a gyógyszerek ára jelentősen emelkedett az elmúlt időszakban, írja a Magyar Szó. A Magyar Nemzeti Tanács betekintési lehetőséget biztosít a kért pénzügyi dokumentációba, közölte Fremond Árpád, az MNT elnöke. Elmondása szerint az intézmény minden közérdekű adatigénylésre felelősen reagál, ugyanakkor a kért adatok több mint 12 év dokumentációjában találhatók meg. Hangsúlyozta, az MNT célja továbbra is az átlátható és jogszabályoknak megfelelő működés, írja a Magyar Szó. Módosította a villamos energia elszámolás szabályait a szerbiai energiaügynökség. A változások elsősorban az energetikai vállalatokat és a megújuló energiaforrásokat érintik, például a naperőműveket és a szélerőműveket. Szakértők szerint a lakossági áramszámlák egyelőre nem emelkednek, ugyanakkor az új költségelemek hosszabb távon kisebb drágulást hozhatnak, írja Danász. A Meteorológiai Világszervezet szerint már a nyár elején visszatérhet az El Niño időjárási jelenség, amely világszerte befolyásolja a hőmérséklet és a csapadék alakulását. A szakemberek szerint emiatt a következő hónapokban Európa nagy részén az átlagosnál melegebb idő várható. Az El Niño a csendes óceán felmelegedésével járó természetes jelenség, amely gyakran erősíti a szélsőséges időjárási hatásokat is, közölte az MTI a Meteorológiai Világszervezet jelentése alapján.
2: Fox Rádió időjárás.
3: Ma már érezhetően frissebb levegő érkezik, a hét közepéhez képest visszafogottabb lesz a meleg. Tisza mentén változóan felhős az idő, 21 fok körüli csúcshőmérséklettel. A levegő párásabb lehet és zivatarok miatt figyelmeztetés van érvényben. Holnap reggel 13 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben pedig 22 fok várható, több alkalommal záporral, esővel. A hétvégére fokozatos javulás körvonalazódik. Vasárnapra ismét közel 27 fokos meleg térhet vissza.
1: Az időjárás támogatója
4: Svetofor. Látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Medence 2,44 méter 2624,90 dinár. Füstölt grillkolbász 1 kg 349,90. Fogyasztott virsles kiflik 1 kg 229,90. Szendvics kex 500 g 174,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
2: Fox Rádió. Orvos meteorológia.
3: A frissebb, párásabb levegő és a közeledő záporok ma érzékenyebben érinthetik a szívbetegeket, az aszmásoknál pedig nehezebb légzés is jelentkezhet, miközben sokaknál hangulatingadozás vagy ízületi panaszok is előfordulhatnak. Érdemes ma kicsit lassabb tempót választani, és ha tehetik, a hosszabb szabadtéri programokat a szárazabb időszakokra időzíteni. Egy könnyedebb ebéd, például cézár saláta most jobban eshet a szervezetnek, mint a nehezebb fogások. A nap végén egy csésze rojbusz tea segíthet ellazolni és megnyugodni. Tisza mentén továbbra is magas a pollenterhelés, de térségenként eltérő összetétellel. Északon, Magyarkanizsa és Zenta környékén továbbra is erősebb a nyír és a gyertyán pollenje. Míg délebre Óbecse térségében egyszerre több allergén, köztük a csalánfélék, a sóska, valamint a füvek pollenje is magas koncentrációban van jelen. A párásabb, zivataros idő átmenetileg csökkentheti a pollenek mennyiségét, de eső előtt a panaszok még erősödhetnek is. Érdemes figyelni a tünetek változására is, a gyógyszereket időben bevenni. A Tisza vízállás a Zentánál 233 cm, stabil, a vízhőmérséklete 17 fok. A frissebb, változékonyabb idő miatt a halak mozgása óvatosabb lehet. Ma a természetes csalik és a lassabb vezetés lehet eredményesebb. Az ezüst kárász és a karika keszeg a csendesebb részeken, a szilvaorró keszeg pedig az enyhén áramló szakaszokon lehet aktívabb. Zivatar előtt rövid időre megélénkülhetnek a kapások. Ne feledjék, a szemetes zsák is része a horgász felszerelésnek. Aki jól választ időpontot, most szép fogásra számíthat a Tiszán.
1: Aki a jó közérzetről gondoskodik.
4: Romel Zenta, minden egy helyen, csak önöknek. Ásványgyapott tekercsben 189 dinár per négyzetméter. USB lapok 9 mm, 1630 dinár per darab. Gipszkarton 12,5 mm-es, 306 dinár per négyzetméter. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Rommel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon, és fedezze fel kínálatunkat a www.romel.rs oldalon.
2: Fox Rádió, útinfó.
3: Tisza mentén a változékonyabb idő miatt helyenként nedvesebb, csúszósabb útszakaszokra kell számítani, záporok és zivatarok idején pedig romolhatnak a látási viszonyok. A Szabadka-Belgrád útvonalon az E75-ös autópályán továbbra is forgalomkorlátozások lassítják a haladást. A Kovély és Újvidék dél közötti szakaszon útburkolat felújítás zajlik, míg a Ruma és a Batrovci határátkelő közötti részen karbantartási munkák miatt időszakos sávlezárásokra kell számítani. A Belgrád Csercsek irányban a Milosveliki autóúton a Prélina és Takovó közötti szakaszon is karbantartási munkák zajlanak, emiatt Belgrád irányába sávlezárások lassítják a forgalmat. A határátkelőknél a személyforgalomban nincs jelentősebb várakozás, a teherforgalomban azonban az utolsó adatok szerint Batrovcinál és Sídnél 3, Horgosnál, Kelebiánál és Sremszkaracsánál 1 órás a várakozás. Indulás előtt érdemes tájékozódni a polisz.hu oldalon vagy a Border Watcher alkalmazáson. Rövid emlékeztető: a Királyhal, a Másodhalom és a Horgos 2 Röszke 2 határátkelők már 0-24 órás nyitvatartással működnek, ami segítheti majd az áthaladást a nyári forgalmasabb időszakban is. Vezessenek körültekintően. Ma az ég is egy kicsit borongósabb énjét mutatja, de maradjanak velünk a következő órában is, mert egy jó dal most is sokat tud dobni a hangulaton. Egymás után jönnek a jól ismert Foxos kedvencek itt a 979-en. Balesetmentes utat és kellemes napot kívánunk!
5: Aki a biztonságos közlekedést támogatja.
6: Májusban sok újdonsággal várja Önt a Hungarikum Market. Kemping kördobozos sajt natur és cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Márlenka finomságok, köztük az incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikum Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség.
2: FM-en, online, mobilon, a Vajdaság szívéből,
5: a Tisza mentéről.
2: És most induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel.

0: Defekt, útszéli leállás, irány a HK-vulkanizér zenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062 830 01 88. HK Vulkanizér, gyors megoldás, amikor számít.
1: Létezik egy hely, ami

újra élvezheti a pillanatot. When I spent the summer on you. Itt és most van ez a hely. Fox Rádió Vajdaság. Mosolyra hangol.

homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maratoni love story.

0: ha messzire is indulsz, vidd magaddal az ismerős hangot. Vannak frekvenciák, amelyek nem ismernek határokat. Töltsd le a Radio Player-t, és hallgasd a Fox Rádiót bárhol, bármikor.
1: Ha taxira van szükséged, minket hívj, mert a jövő megérkezett. Hibrid eltaxival utaztatunk és gyorsan érkezünk a helyszínre. Modern és kényelmes, akár a városban, akár hosszabb távon. Eltaxi szolgáltatásaival vezető szerepet tölt be Vajdaságban. Minket hívj 221-5221. Agrotész, a mezőgazdaság teljes körforgása egy kézben. Az Agrotész nem csak termékeket kínál, hanem végigkíséri a gazdálkodás teljes folyamatát a vetéstől egészen a betakarításig. Prémium műtrágyák, vetőmagok, növényvédelem és szaktanácsadás. Az állattartókra is gondolunk, megoldások a jószágtól a takarmányozásig. Családi, gazdasági vagy nagyüzemi termelés. Az Agrotésznál a szakértelem és a minőség mindig kéznél van. Agrotész, a gazda biztos partnere. A kezdetektől a végéig. Óbecse, Péter Réve, Mohol, Temerin és Padé. Szállítjuk áruját Európa szerte és Szerbiában. Ulemek Transport. Nemzetközi gyűjtő és express furgonos áruszállítás. Újdonság. Szállítás teherautóval 3 tonnáig. Sürgős kézbesítések. Gyorsan, biztonságosan és hatékonyan. Modern gépjárműpark, amely megfelel minden ügyfél igényeinek. A telefonszám 064 1862 470. ulemektransport.com. Hogy az árulja a megbeszélt helyre és időben érkezzen meg. Ulemek Transport. MRI System, mágneses rezonancia nagybecskerek, koponya, gerinc, has és kismedence, izomzat és csontrendszer, valamint magzati agyi vizsgálatok. Orvoscsoportunkat több éves munkatapasztalattal rendelkező szakképzett radiológusok alkotják. Az egészsége nálunk biztos kezekben van. MRI System nagybecskerek, Dr. Válaszszávics utca 44, 023 600 160 vagy 066 544 023. MRI System. Műszaki vizsga. Intézzel egyszerűen, egy helyen. Motorkerékpár, személyautó, tehergépjármű vagy mezőgazdasági jármű. Az Eurocop Magyar Kanizsa mindegyikre megoldás. Gyors ügyintézés, részletfizetés, matrica kiadás, nálunk minden gördülékenyen megy. A Horgosi út 8-as szám alatt várjuk. Hívjon minket időpontért a 069 187 36 66 vagy a 024 487 36 66-os számon. Hétfőtől péntekig 7 és 15 óra, szombaton 7 és 12 óra között. Eurocop Magyar Kanizsa, ahol a vizsga nem kihívás, hanem rutin. Készüljön a szezonra az Agrotech-hel. Vetőgépek, magágyelőkészítők, germinátorok, fogasok, permetezők, stájer, armatrak és zomlion traktorok. Fégelkocsik és minden, amire szüksége van. Használja ki tavaszi akciónkat, várja felkészülten a szezont. 024 224 224. Agrotech, Topolyai út 2, Orumhegyes. Teljes körű kínálatunkért látogasson el weboldalunkra www.agrotech.rs. Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.hu TV.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság.

0: Befektetés a jövőbe Úbecse szívében. Green 45. Modern otthonok biztos választás. Hívja most 069 77 87 99.
1: Télen is lehet meleg az otthon, csak okosan kell fűteni.
0: A Heatflow zentai csapata víz-víz és levegővíz hőszivattyúkat telepít. Már 2750 eurótól. Ráadásul vállalják a meglévő rendszerek karbantartását és javítását is, hogy minden rendben működjön.
1: Kényelmes, takarékos, korszerű. Ez a Heatflow.
0: Kérjen ingyenes ajánlatot a 024 817 104-es telefonszámon. Gazdák, vállalkozók, építkezők, figyelem! A Chris Remont Gunarason fémvázas, raktárak, hangárok, fészerek és istállók tervezésével és kivitelezésével foglalkozik. Stabil, tartós szerkezetekkel a gazdasági igényeire szabva. Mezőgazdasági gépek felújítását is vállaljuk, valamint gyűrűsengerek gyártását. Precíz kivitelezéssel, megbízható szakértelemmel. Ha fontos a masszív szerkezet, a pontos munka és a hosszú távú megoldás, válassza a Chris Remont csapatát. Gunaras Ady Endre 5. A telefonszám 065 86 488 46. Chris Remont. Erős szerkezet, biztos alap a gazdaságnak. A hidraulika a gép ereje. Ha pontosan működik, a munka is halad. A Hidromatic Orom hidraulikus hengerek szakszerű javítását és felújítását végzi mezőgazdasági, ipari és építőipari gépekhez. Komplett hidraulikus rendszerek javítását és gyártását is vállaljuk, valamint egyedi méretben új hengerek készítését. Tapasztalat, precizitás, megbízhatóság. Hidromatic Orom. Hívjon bizalommal 069 799 151. Hidromatic Orom. Erő a hidraulikában. Műszaki vizsga. Intézzel egyszerűen, egy helyen. Motorkerékpár, személyautó, tehergépjármű vagy mezőgazdasági jármű. Az Eurokop Magyar Kanizsa mindegyikre megoldás. Gyors ügyintézés, részletfizetés, matrica kiadás, nálunk minden gördülékenyen megy. A Horgosi út 8-as szám alatt várjuk. Hívjon minket időpontért a 069 187 36 66 vagy a 024 487 36 66-os számon. Hétfőtől péntekig 7 és 15 óra, szombaton 7 és 12 óra között. Eurokop Magyar Kanizsa, ahol a vizsga nem kihívás, hanem rutin. Készüljön a szezonra az Agrotech-hel. Vetőgépek, magágyelőkészítők, germinátorok, fogasok, permetezők, stájer, armatrak és zomlion traktorok. Fégelkocsik és minden, amire szüksége van. Használja ki tavaszi akciónkat, várja felkészülten a szezont. 024 224 224. Agrotech, Topolyai út 2, Orumhegyes. Teljes körű kínálatunkért látogasson el weboldalunkra www.agrotech.rs.
2: Iszamente, az ország és a világ legfontosabb hírei. Fox hírszolgálat.
3: Jó napot, Börcsök Mónika vagyok. 10 napon belül dönthetnek az előrehozott választásokról Szerbiában. Betekintést biztosít az MNT a kért pénzügyi dokumentációba. Tisza mentén ma frissebb, változékonyabb idő várható, a hőmérséklet 21 fok körül alakul. Hozom a részleteket.
2: Hírek a Fox Rádióban.
3: Alekszandar Vučić szerb államfő szerint 10 napon belül döntés születhet az előrehozott választások kiírásáról. Az elnök hangsúlyozta, hogy a választások fontosak az ország jövője szempontjából, és a döntést a polgárok hozzák meg. Vučić arról is beszélt, hogy Szerbiában jelenleg 3,3%-os az infláció, ami szerinte több európai uniós országnál is alacsonyabb. Ugyanakkor kiemelte, hogy a gyógyszerek ára jelentősen emelkedett az elmúlt időszakban, írja Magyar Szó. A Magyar Nemzeti Tanács betekintési lehetőséget biztosít a kért pénzügyi dokumentációba, közölte Fremond Árpád, az MNT elnöke. Elmondása szerint az intézmény minden közérdekű adatigénylésre felelősen reagál, ugyanakkor a kért adatok több mint 12 év dokumentációjában találhatók meg. Hangsúlyozta, az MNT célja továbbra is az átlátható és jogszabályoknak megfelelő működés, írja Magyar Szó. Módosította a villamos energia elszámolás szabályait a szerbiai energiaügynökség. A változások elsősorban az energetikai vállalatokat és a megújuló energiaforrásokat érintik, például a naperőműveket és a szélerőműveket. Szakértők szerint a lakossági áramszámlák egyelőre nem emelkednek, ugyanakkor az új költségelemek hosszabb távon kisebb drágulást hozhatnak, írja a Danász. A meteorológiai világszervezet szerint már a nyár elején visszatérhet az El Niño időjárási jelenség, amely világszerte befolyásolja a hőmérséklet és a csapadék alakulását. A szakemberek szerint emiatt a következő hónapokban Európa nagy részén az átlagosnál melegebb idő várható. Az El Niño a Csendes-óceán felmelegedésével járó természetes jelenség, amely gyakran erősíti a szélsőséges időjárási hatásokat is, közölte az MTI a meteorológiai világszervezet jelentése alapján.
2: Fox Rádió időjárás.
3: Ma már érezhetően frissebb levegő érkezik, a hét közepéhez képest visszafogottabb lesz a meleg. Tisza mentén változóan felhős az idő, 21 fok körüli csúcshőmérséklettel. A levegő párásabb lehet és zivatarok miatt figyelmeztetés van érvényben. Holnap reggel 13 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben pedig 22 fok várható, több alkalommal záporral, esővel. A hétvégére fokozatos javulás körvonalazódik. Vasárnapra ismét közel 27 fokos meleg térhet vissza.
1: Az időjárás támogatója
4: Svetofor. Látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Medence 2,44 méter 2624,90 dinár. Füstölt grillkolbász 1 kg 349,90. Fogyasztott virsles kiflik 1 kg 229,90. Szendvics keksz 500 g 174,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
2: Fox Rádió. Orvosmeteorológia.
3: A frissebb, párásabb levegő és a közeledő záporok ma érzékenyebben érinthetik a szívbetegeket, az aszmásoknál pedig nehezebb légzés is jelentkezhet, miközben sokaknál hangulatingadozás vagy ízületi panaszok is előfordulhatnak. Érdemes ma kicsit lassabb tempót választani, és ha tehetik, a hosszabb szabadtéri programokat a szárazabb időszakokra időzíteni. Egy könnyedebb ebéd, például cézár saláta most jobban eshet a szervezetnek, mint a nehezebb fogások. A nap végén egy csésze rojbusz tea segíthet ellazolni és megnyugodni. Tisza mentén továbbra is magas a pollenterhelés, de térségenként eltérő összetétellel. Északon, Magyar-Kanizsa és Zenta környékén továbbra is erősebb a nyír és a gyertyán pollenje, míg délebre Óbecse térségében egyszerre több allergén, köztük a csalánfélék, a sóska, valamint a füvek pollenje is magas koncentrációban van jelen. A párásabb, zivataros idő átmenetileg csökkentheti a pollenek mennyiségét, de eső előtt a panaszok még erősödhetnek is. Érdemes figyelni a tünetek változására és a gyógyszereket időben bevenni. A Tisza vízállás a Zentánál 233 cm, stabil, a vízhőmérséklete 17 fok. A frissebb, változékonyabb idő miatt a halak mozgása óvatosabb lehet. Ma a természetes csalik és a lassabb vezetés lehet eredményesebb. Az ezüst kárász és a karika keszeg a csendesebb részeken, a szilvaorró keszeg pedig az enyhén áramló szakaszokon lehet aktívabb. Zivatar előtt rövid időre megélénkülhetnek a kapások. Ne feledjék, a szemetes zsák is része a horgász felszerelésnek. Aki jól választ időpontot, most szép fogásra számíthat a Tiszán.
2: Aki a jó közérzetről gondoskodik.
4: Romel Zenta. Minden egy helyen, csak önöknek. Homlokzati polisztirol 5 cm-es 295 dinár per négyzetméter. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 589 dinár per darab. Henkel nemes vakolatok 25 kg-os 3900 dinár per darab. Henkel kőzetgyapot ragasztó 25 kg-os 720 dinár per darab. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Romel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon, és fedezze fel kínálatunkat a www.romel.rs oldalon.
2: Fox Rádió. Útinfo.
3: Tisza mentén a változékonyabb idő miatt helyenként nedvesebb, csúszósabb útszakaszokra kell számítani, záporok és zivatarok idején pedig romolhatnak a látási viszonyok. A Szabadka-Belgrád útvonalon az E75-ös autópályán továbbra is forgalomkorlátozások lassítják a haladást. A Kovély és Újvidék dél közötti szakaszon útburkolat felújítás zajlik, míg a Ruma és a Batrovci határátkelő közötti részen karbantartási munkák miatt időszakossább lezárásokra kell számítani. A Belgrád Csercsek irányban a Milosveliki autóúton a Prénina és Takovó közötti szakaszon is karbantartási munkák zajlanak, emiatt Belgrád irányába sávlezárások lassítják a forgalmat. A határátkelőknél a személyforgalomban nincs jelentősebb várakozás, a teherforgalomban azonban az utolsó adatok szerint Batrovcinál és Sídnél 3, Horgosnál, Kelebiánál és Sremszkaracsánál 1 órás a várakozás. Indulás előtt érdemes tájékozódni a polisz.hu oldalon vagy a Border Watcher alkalmazáson. Rövid emlékeztető: a Királyhal, a Másodhalom és a Horgos 2 röszke 2 határátkelők már 0-24 órás nyitvatartással működnek, ami segítheti majd az áthaladást a nyári forgalmasabb időszakban is. Vezessenek körültekintően. Ma az ég is egy kicsit borongósabb énjét mutatja, de maradjanak velünk a következő órában is, mert egy jó dal most is sokat tud dobni a hangulaton. Egymás után jönnek a jól ismert Foxos kedvencek itt a 979-en. Balesetmentes utat és kellemes napot kívánunk!
5: Aki a biztonságos közlekedést támogatja.
6: Májusban sok újdonsággal várja Önt a Hungarikum Market. Kemping kördobozos sajt Natur és Cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Márlenka finomságok, köztük az Incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikum Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség.
2: SMR, online, mobilon, a Vajdaság szívéből,
5: a Tisza mentéről.
2: És most induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel,
5: magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra.

Nem megy a munka. Csak hangosítsa fel a rádiót. Ezek a slágerek mosolyra hangolnak. Fox Rádió. Vajdaság.

0: hallgatója.
1: Defekt, útszéli leállás, irány a HK Vulkaniz érzenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062 830 01 88. HK Vulkanizér, gyors megoldás, amikor számít.
2: Létezik egy hely,

0: Ha messzire is indulsz, vidd magaddal az ismerős hangot. Vannak frekvenciák, amelyek nem ismernek határokat. Töltsd le a Radio Player-t, és hallgasd a Fox Rádiót bárhol, bármikor.
1: Szállítjukáróját Európa szerte és Szerbiában. Ulemek Transport. Nemzetközi gyűjtő és express furgonos áruszállítás. Újdonság. Szállítás teherautóval 3 tonnáig. Sürgős kézbesítések. Gyorsan, biztonságosan és hatékonyan. Modern gépjárműpark, amely megfelel minden ügyfél igényeinek. A telefonszám 064 1862 470. ulemektransport.com. Hogy az áruja megbeszélt helyre és időben érkezzen meg. Ulemek Transport. Az egészséges élet apró döntésekkel kezdődik. Otthon. Egy marék gabona, néhány szem dió, és már is készül a friss, illatos alapanyag. A Krumenacker malmokkal és krémesítőgépekkel egyszerűen dolgozhat fel gabonát, paprikát, különböző krémeket, gyorsan, természetesen, a saját ízlése szerint. Ideális választás azoknak, akik többet szeretnének kihozni az alapanyagokból. Krumenacker Péter Réve, Dr. Imelkis utca 85. A telefonszám 062 96 11488. Krumenacker. Amikor a minőség az ön kezében van.
2: Üres a tál? Persze, hiszen Gabi.
3: Frendi és Vendi. Hazai eleve világszínvonalon. Ideáldog, Unidog, Uniket. Energia, egészség, boldog farkcsóválás.
2: És a tappancsok? Már megint a tál körül.
3: Gabi, ahol minden falat számít. Ugorj be a legközelebbi Gabi kereskedőhöz.
4: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek. Fox Rádió Vajdaság. Mosolyra hangol.
5: Things up in here tonight. No fighting. We got the refugees.
6: No fighting.

0: Ismerője, akit mosolyra kell hangolni?
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re! Fox! Vajdaság új rádiója! Mosolyra hangol!

0: Befektetés a jövőbe Óbecse szívében. Green 45. Modern otthonok biztos választás. Hívja most 069 77 87 99.
1: Télen is lehet meleg az otthon, csak okosan kell fűteni.
0: A Heatflow zentai csapata víz-víz és levegővíz hőszivattyúkat telepít. Már 2750 eurótól. Ráadásul vállalják a meglévő rendszerek karbantartását és javítását is, hogy minden rendben működjön.
1: Kényelmes, takarékos, korszerű. Ez a Heatflow.
0: Kérjen ingyenes ajánlatot a 024 817 104-es telefonszámon. Gazdák, vállalkozók, építkezők, figyelem! A Krisz Remont Gunarason fémvázas, raktárak, hangárok, fészerek és istállók tervezésével és kivitelezésével foglalkozik. Stabil, tartós szerkezetekkel a gazdaság igényeire szabva. Mezőgazdasági gépek felújítását is vállaljuk, valamint gyűrűs hengerek gyártását. Precíz kivitelezéssel, megbízható szakértelemmel. Ha fontos a masszív szerkezet, a pontos munka és a hosszú távú megoldás, válassza a Krisz Remont csapatát. Gunaras Ady Endre 5. Telefonszám 065 86 488 46. Krisz Remont. Erős szerkezet, biztos alap a gazdaságnak. Panda Design Ada. Nyomtatás, pólókra, munkaruhákra, reklámanyagokra és ajándéktárgyakra. Esküvői meghívók, matricák, pecsétek és cégtáblák készítése. Lézergravírozás, digitális nyomtatás, fénymásolás, kirakatok, járművek feliratozása. Panda Design Ada. Száva Kovácsvégy utca 88. 063 7 103 780. MRI System. Mágneses rezonancia nagybecskerek. Koponya, gerinc, has és kismedence, izomzat és csontrendszer, valamint magzati agyi vizsgálatok. Orvoscsoportunkat több éves munkatapasztalattal rendelkező szakképzett radiológusok alkotják. Az egészsége nálunk biztos kezekben van. MRI System nagybecskerek. Dr. Válsza Szávics utca 44. 023 600 160 vagy 066 544 023. MRI System.
2: Próbálja ki a világ egyik leggyorsabban fejlődő sportját, a padelt.
0: Mozgás, kikapcsolódás és remek hangulat barátokkal vagy családdal. A Riverside Padel Club pályája a Tisza partján várja önöket Magyar Kanizsán. Foglaljon időpontot még ma 069 1200 170, vagy keresse őket Instagramon Riverside Padel Club. Padel a Tisza partján.
3: Visszamente az ország és a világ legfontosabb hírei.
4: Fox Hírszolgálat.
3: Fox Hírszolgálat.
5: Jó napot, Börcsök Mónika vagyok. 10 napon belül dönthetnek az előrehozott választásokról Szerbiában. Betekintést biztosít az MNT a kért pénzügyi dokumentációba. Tisza mentén ma frissebb, változékonyabb idő várható, a hőmérséklet 21 fok körül alakul. Hozom a részleteket.
3: Hírek a Fox Rádióban.
5: Alekszandar Vučić szerb államfő szerint 10 napon belül döntés születhet az előrehozott választások kiírásáról. Az elnök hangsúlyozta, hogy a választások fontosak az ország jövője szempontjából, és a döntést a polgárok hozzák meg. Vučić arról is beszélt, hogy Szerbiában jelenleg 3,3%-os az infláció, ami szerinte több európai uniós országnál is alacsonyabb. Ugyanakkor kiemelte, hogy a gyógyszerek ára jelentősen emelkedett az elmúlt időszakban, írja Magyar Szó. A Magyar Nemzeti Tanács betekintési lehetőséget biztosít a kért pénzügyi dokumentációba, közölte Fremond Árpád, az MNT elnöke. Elmondása szerint az intézmény minden közérdekű adatigénylésre felelősen reagál, ugyanakkor a kért adatok több mint 12 év dokumentációjában találhatók meg. Hangsúlyozta, az MNT célja továbbra is az átlátható és jogszabályoknak megfelelő működés, írja Magyar Szó. Módosította a villamosenergia elszámolás szabályait a szerbiai energiaügynökség. A változások elsősorban az energetikai vállalatokat és a megújuló energiaforrásokat érintik, például a naperőműveket és a szélerőműveket. Szakértők szerint a lakossági áramszámlák egyelőre nem emelkednek, ugyanakkor az új költségelemek hosszabb távon kisebb drágulást hozhatnak, írja Danász. A meteorológiai világszervezet szerint már a nyár elején visszatérhet az El Niño időjárási jelenség, amely világszerte befolyásolja a hőmérséklet és a csapadék alakulását. A szakemberek szerint emiatt a következő hónapokban Európa nagy részén az átlagosnál melegebb idő várható. Az El Niño a csendes óceán felmelegedésével járó természetes jelenség, amely gyakran erősíti a szélsőséges időjárási hatásokat is, közölte az MTI a meteorológiai világszervezet jelentése alapján.
3: Fox Rádió időjárás.
5: Ma már érezhetően frissebb levegő érkezik, a hét közepéhez képest visszafogottabb lesz a meleg. Tisza mentén változóan felhős az idő, 21 fok körüli csúcshőmérséklettel. A levegő párásabb lehet és zivatarok miatt figyelmeztetés van érvényben. Holnap reggel 13 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben pedig 22 fok várható, több alkalommal záporral, esővel. A hét végére fokozatos javulás körvonalazódik. Vasárnapra ismét közel 27 fokos meleg térhet vissza.
1: Az időjárás támogatója
4: Svetofor. Látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Medence 2,44 méter, 2624,90 dinár. Füstölt grillkolbász 1 kg 349,90. Fogyasztott virsles kiflik 1 kg 229,90. Szendvics keksz 500 g 174,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
3: Fox Rádió. Orvos meteorológia.
5: A frissebb, párásabb levegő és a közeledő záporok ma érzékenyebben érinthetik a szívbetegeket, az aszmásoknál pedig nehezebb légzés is jelentkezhet, miközben sokaknál hangulatingadozás vagy ízületi panaszok is előfordulhatnak. Érdemes ma kicsit lassabb tempót választani, és ha tehetik, a hosszabb szabadtéri programokat a szárazabb időszakokra időzíteni. Egy könnyedebb ebéd, például cézár saláta most jobban eshet a szervezetnek, mint a nehezebb fogások. A nap végén egy csésze rojbusz tea segíthet ellazolni és megnyugodni. Tisza mentén továbbra is magas a pollenterhelés, de térségenként eltérő összetétellel. Északon, Magyarkanizsa és Zenta környékén továbbra is erősebb a nyír és a gyertyán pollenje. Míg délebre Óbecse térségében egyszerre több allergén, köztük a csalánfélék, a sóska, valamint a füvek pollenje is magas koncentrációban van jelen. A párásabb, zivataros idő átmenetileg csökkentheti a pollenek mennyiségét, de eső előtt a panaszok még erősödhetnek is. Érdemes figyelni a tünetek változására és a gyógyszereket időben bevenni. A Tisza vízállás a Zentánál 233 cm, stabil, a vízhőmérséklete 17 fok. A frissebb, változékonyabb idő miatt a halak mozgása óvatosabb lehet. Ma a természetes csalik és a lassabb vezetés lehet eredményesebb. Az ezüst kárász és a karika keszeg a csendesebb részeken, a szilvaorró keszeg pedig az enyhén áramló szakaszokon lehet aktívabb. Zivatar előtt rövid időre megélénkülhetnek a kapások. Ne feledjék, a szemetes zsák is része a horgász felszerelésnek. Aki jól választ időpontot, most szép fogásra számíthat a Tiszán.
1: Aki a jó közérzetről gondoskodik.
4: Romel Zenta, minden egy helyen, csak önöknek. Ásványgyapott tekercsben 189 dinár per négyzetméter. USB lapok 9 mm, 1630 dinár per darab. Gipszkarton 12,5 mm-es, 306 dinár per négyzetméter. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Rommel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon, és fedezze fel kínálatunkat a www.romel.rs oldalon.
3: Fox Rádió, útinfó.
5: Tisza mentén a változékonyabb idő miatt helyenként nedvesebb, csúszósabb útszakaszokra kell számítani, záporok és zivatarok idején pedig romolhatnak a látási viszonyok. A Szabadka-Belgrád útvonalon az E75-ös autópályán továbbra is forgalomkorlátozások lassítják a haladást. A Kovély és Újvidék dél közötti szakaszon útburkolat felújítás zajlik, míg a Ruma és a Batrovci határátkelő közötti részen karbantartási munkák miatt időszakosabb lezárásokra kell számítani. A Belgrád Csercsek irányban a Milosveliki autóúton a Prélina és Takovó közötti szakaszon is karbantartási munkák zajlanak, emiatt Belgrád irányába sávlezárások lassítják lezárták a forgalmat. A határátkelőknél a személyforgalomban nincs jelentősebb várakozás, a teherforgalomban azonban az utolsó adatok szerint Batrovcinál és Sídnél 3, Horgosnál, Kelebiánál és Sremszkaracsánál 1 órás a várakozás. Indulás előtt érdemes tájékozódni a polisz.hu oldalon vagy a Border Watcher alkalmazáson. Rövid emlékeztető: a Királyhal, a Másodhalom és a Horgos 2 Röszke 2 határátkelők már 0-24 órás nyitvatartással működnek, ami segítheti majd az áthaladást a nyári forgalmasabb időszakban is. Vezessenek körültekintően. Ma az ég is egy kicsit borongósabb énjét mutatja, de maradjanak velünk a következő órában is, mert egy jó dal most is sokat tud dobni a hangulaton. Egymás után jönnek a jól ismert foxos kedvencek itt a 979-en. Balesetmentes utat és kellemes napot kívánunk!
6: Aki a biztonságos közlekedést támogatja.
7: Májusban sok újdonsággal várja Önt a Hungarikum Market. Kemping kördobozos sajt natur és cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Márlenka finomságok, köztük az incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikum Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség.
3: SMR online, mobilon, a Vajdaság szívéből,
6: a Tisza mentéről.
3: És most induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel,

0: hajtója.
1: Defekt, útszéli leállás, irány a HK-vulkanizér zenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062-830-0188. HK Vulkanizér, gyors megoldás, amikor számít.
2: Létezik egy hely, ami megnyugtat.
3: Every step I take, everywhere I go, I see your face, unforgettable.
2: Ahol újra álmodozhat.

0: Bécse szívében a Zöld utcán új lehetőség születik az életre. A Green 45 modern lakásokat kínál. Átgondoltan tervezve, a jövő igényeire szabva, saját parkolóhellyel, elektromos autótöltőkkel. Az ön kényelméért, az ön családjáért, egy biztonságosabb holnapért. Green 45, befektetés a biztonságba, közvetlenül a beruházótól. Hívja 069 77 87 99-es számot. Büszkén mutatjuk be új kínálatunkat, amely minden fémárut tartalmaz, amire építési és kézműves projektjeihez szüksége lehet. Minőségi lemezek a tetőfedéstől a díszítő elemekig, különféle profilok tartós szerkezetekhez, csövek széles választék a víz, fűtés és egyéb telepítésekhez, minden segédanyag a teljes és minőségi munkához. Profi vagy hobbi szinten dolgozik, nálunk mindent megtalál, amire szüksége van. Győződjön meg saját szemével kínálatunk kiváló minőségéről megfizethető áron. Metálmánia D.O.O. Kanizsa, Fejér Ferenc utca szám nélkül. 024 4877 745. Agrotis, a mezőgazdaság teljes körforgása, egy kézben. Az Agrotis nem csak termékeket kínál, hanem végigkíséri a gazdálkodás teljes folyamatát a vetéstől egészen a betakarításig. Prémium műtrágyák, vetőmagok, növényvédelem és szaktanácsadás. Az állattartókra is gondolunk, megoldások a jószágtól a takarmányozásig. Családi, gazdasági vagy nagyüzemi termelés? Az Agrotisnál a szakértelem és a minőség mindig kéznél van. Agrotis, a gazda biztos partnere, a kezdetektől a végéig. Óbecse Péter réve, Mohol, Temerin és Padé. Szállítjuk áruját Európa szerte és Szerbiában, Ulemek Transport. Nemzetközi gyűjtő és express furgonos áruszállítás, újdonság, szállítás teherautóval 3 tonnáig, sürgős kézbesítések, gyorsan, biztonságosan és hatékonyan. Modern gépjárműpark, amely megfelel minden ügyfél igényeinek, a telefonszám 064 1862 470. ulemektransport.com, hogy az árulja a megbeszélt helyre és időben érkezzen meg. Ulemek Transport. Tudta? A termékeny föld alapja az egészséges talaj. A Bioalternatíva D.O.O. a szerves környezetbarát technológiák szakértője, amely segít, hogy földjeit, növényeit és jószágait jó minőségű természetes tápanyagokkal támogassa. Termékeink nem csak táplálják, hanem erősítik is a talaj és a növények egészségét. Ne költsön környezetromboló beavatkozásokra, válassza a természetes megoldásokat. Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk az új technológiák sikeres alkalmazásában, mert az egészségnél nincs drágább kincs. Bioalternatíva D.O.O. Kanizsa, Ozorai Árpád utca 9. Tanácsadás és rendelés 064 04 98 777. www.bioalternatíva.rs.
1: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság.

Szentesén, Szentán, Adán és a Tisza mentén. Slágerek, magyar kedvencek. Fuchs Rádió, Vajdaság.

0: Büszkén mutatjuk be új kínálatunkat, amely minden fémárut tartalmaz, amire építési és kézműves projektjeihez szüksége lehet. Minőségi lemezek a tetőfedéstől a díszítő elemekig, különféle profilok tartós szerkezetekhez, csövek széles választék a víz, fűtés és egyéb telepítésekhez, minden segédanyag a teljes és minőségi munkához. Profi vagy hobbi szinten dolgozik, nálunk mindent megtalál, amire szüksége van. Győződjön meg saját szemével kínálatunk kiváló minőségéről megfizethető áron. Metálmánia D.O.O. Kanizsa, Fejér Ferenc utca szám nélkül. 024 4877 745.
1: Télen is lehet meleg az otthon, csak okosan kell fűteni.
0: A Heat Flow zentai csapata víz-víz és levegővíz hőszivattyúkat telepít. Már 2750 eurótól. Ráadásul vállalják a meglévő rendszerek karbantartását és javítását is, hogy minden rendben működjön.
1: Kényelmes, takarékos, korszerű. Ez a Heat Flow.
0: Kérjen ingyenes ajánlatot a 024 817 104-es telefonszámon. Ízületek, bőr, mozgás? Ez a Collagen Fix szerepe. Bemutatjuk a folyékony Collagen Fix kollagént. Innovatív összetétel, bioaktív peptidek, hialuronsav. Támogatja a porc regenerációját, enyhíti a fájdalmat, és közben a bőröd is feszesebb és hidratáltabb lesz. Neked szól, ha sportolsz, aktívan élsz, vagy csak szeretnél mozgékony és fiatalos maradni. Maradj fiatal, maradj lendületben, maradj mozgásban. Collagen Fix, az Essence-tól. Készüljön a szezonra az Agrotech-hel. Vetőgépek, magágyelőkészítők, germinátorok, fogasok, permetezők, stájer, armatrak és zomlion traktorok. Fégelkocsik és minden, amire szüksége van. Használja ki tavaszi akciónkat, várja felkészülten a szezont. 024 224 224 Agrotech, Topolyai út 2, Orumhegyes. Teljes körű kínálatunkért látogasson el weboldalunkra www.agrotech.rs. Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.hu TV.
2: FM-en, online, mobilon, a Vajdaság szívéből,
3: a Tisza mentéről.
2: És most induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel,
3: magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra.

0: Ismerőjetek itt mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.